Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Új piaci lehetőséget vezet be az Országos Energiaszabályozási Hatóság. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Működésbe lépett az az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését. Egyre kevesebben akarnak külföldön dolgozni. A beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Pénzt kaphatnak azok, akik bizonyos időszakokban önkéntesen és átmenetileg csökkentik az áramfogyasztásukat. Az Országos Energiaszabályozási Hatóság ugyanis jóváhagyta a fogyasztási rugalmassági szolgáltatást, amely nem korlátozást vagy válságintézkedést jelent, hanem egy teljesen önkéntes piaci alapon működő lehetőséget. A mechanizmus célja a fogyasztók aktív partneré tétele az energiarendszer egyensúlyban tartásában. Ahelyett, hogy a drága energiatermelő kapacitásokat vonnák be a csúcsidőszakokban, a piaci szereplőknek olcsóbb és hatékonyabb opciót jelent a fogyasztói igények önkéntes visszavágása. A rendszer működése során először a Transelektrika felméri, mikor van szükség a fogyasztás mérséklésére és aukciót hirdet az adott időszakra. Ezt követően a jogosult fogyasztók, áramszolgáltatók vagy aggregátorok megadják, mekkora teljesítményt tudnak visszavágni, és ezért milyen árat kérnek. Működésbe lépett az az integrált szociális segélyezési rendszer, melynek célja, hogy digitális megoldásokkal tegyék egyszerűbbé a szociális ellátások igénylését, közölte az Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség. A platform digitalizálja és egységes rendszerbe foglalja a szociális ellátásokkal kapcsolatos ügyintézést, megkönnyítve az érintett intézmények közötti adatcserét és az információkhoz való hozzáférést. A kérelmek online is benyújthatók, így az igénylőknek nem kell személyesen felkeresniük a polgármesteri hivatalokat vagy a területi ügynökségeket. A rendszer használatához először létre kell hozni egy fiókot a ROE ID alkalmazásban, majd ezzel lehet bejelentkezni a platformra. A külföldi munka érdekében beadott pályázatok számának folyamatos csökkenése tapasztalható Romániában, noha a munkáltatók továbbra is jelentős hajlandóságot mutattak az itteni munkaerő toborzására. Bár a munkahelyváltás gondolata továbbra is élénken foglalkoztatja a lakosságot, ám szinte kizárólag a hazai lehetőségeket keresik. A más országokban történő elhelyezkedés még mindig fontolóra vevő jelöltek többsége 25 és 35 év közötti, és a középszintű szakmai kategóriába tartozik, azaz 2-5 éves tapasztalattal rendelkezik. Őket a 36 és 45 év közöttiek követik, és csak utánuk következnek a pályakezdők, valamint a jelentős szakmai tapasztalattal bíró 45 év feletti jelentkezők. A nyugat-európai megélhetési költségek emelkedése, valamint a romániai bérek fokozatos felzárkózása az európai szinthez, különösen a műszaki és vezetői területeken, a lehetőségek listáján egyre hátrébb szorította a külföldi munkavállalást.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
1: Sono spiacente.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelentős változások lépnek életbe október 1-től a romániai útdíjrendszerben. A régebbi autókért többet kell ezentúl fizetni. Új székhelyére költözött Bihar megye tanácsa és az alárendelt intézmények többsége. A hazai lakosság 3/4-e vásárol rendszeresen használt ruhát. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelentős változások lépnek életbe október 1-től a romániai útdíjrendszerben. A személyautóknál az úthasználati díjára jármű környezetvédelmi besorolásától is függ majd, míg a 3,5 tonnánál nagyobb ösztömegű tehergépkocsik áttérnek a kilométer alapú torró rendszerre. Jelenleg a személyautók után egységes díjat kell fizetni, függetlenül attól, hogy az autó milyen euróbesorolású. Az október 1-től hatályos jogszabály szerint már 4 kategóriát különböztetnek meg: elektromos járművek, Euro 6-os autók, Euro 4-es és Euro 5-ös autók, valamint Euro 3-as és annál régebbi járművek. Azoknak, akik október 1-e előtt vásároltak matricát, nem kell újat venniük csak azért, mert megváltozik az útdíjrendszer. A már kifizetett úthasználati díj az azon feltüntetett lejárati időig érvényes majd. A változás leginkább a régebbi, magasabb kibocsátású autók tulajdonosait érinti. Új székhelyére költözött Bihar megye tanácsa és az alárendelt intézmények többsége, jelentette be Mircea Malán a tegnap délelőtt tartott átadási átvételi ünnepségen. Az 1899-1900 között ifjabb Rimanóczi Kálmán tervei alapján épült műemlékegyüttes, a II. Világháborúig pénzügyi palotaként, majd a kommunizmusban, illetve a rendszerváltást követő 2 évtizedben járóbeteg szakrendelőként, vagy ahogy a váradiak emlékezetében él, nagy poliklinikaként üzemelt. A megyeháza megüresedett helyiségeibe a rendőrség apparátusának egy része be, de ezek a változások a logisztikával kapcsolatosak, illetve adminisztratív jellegűek, nem érintik a lakossággal való közvetlen kapcsolattartást. A hazai lakosság 3/4-e vásárolt használt ruhát az elmúlt évben, derül ki az Ipsos által készített felmérésből. Azoknak az aránya, akik bútort, elektronikai cikket és háztartási gépet is vettek másodkézből, meghaladja az 50%-ot. A megkérdezettek nagy része tisztán anyagi megfontolásból döntött az olcsóbb használt ruhák mellett. A felmérés azt mutatja, hogy sokan baráti, illetve családi körben adják tovább a már nem viselt ruhadarabokat. Ez az arány meghaladja az európai átlagot. Uniós szinten a lakosság 44%-a próbálja meg pénzét tenni azokat a ruhákat, amelyekre nem tart igényt. A hazai lakosság jó ötletnek tartja, hogy a gyártók a pazarlás mérséklésének szándékával begyűjtik és ismét eladják a nem használt ruhadarabokat, és szeretnék, ha minél több cég járna el így.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedv.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 10 000 eurós fizetéseket is felvesznek a milliárdos veszteséget termelő állami vállalatok vezetői. A hazai használt autóvásárlók nagy része nem tudja, hol jelenthetné, ha utólag kiderülne, hogy olyan autót vásárolt, amelynek visszatekerték a kilométer óráját. Egyre kevesebben választják pihenésre az agropanziókat, a falusi idél ugyanis önmagában már nem elég. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Egy frissen indított kormányzati platformon hozták nyilvánosságra több mint 100 állami vállalat pénzügyi helyzetét, valamint a vezetők pozícióira, politikai kötődésére és jövedelmére vonatkozó adatokat. A felület tanúsága szerint a közlekedési, az energiaügyi és a gazdasági minisztérium alá tartozó cégek igazgatói élnek a legjobban. Az állami vállalatok jövedelmeit centralizáló platform adatai alapján a vezetők többsége bruttó 25 000 leig terjedő havi fizetést kap, ugyanakkor 115 igazgató havi bruttó 25 000 és 50 000 lej közötti összeget visz haza, 37 vezető jövedelme pedig meghaladja az 50 000 lejes küszöböt. Nem feltétlenül az összegekről van szó, a hozzáértő szakembereket meg kell fizetni, ugyanakkor sok jól fizetett igazgató tanáccsal rendelkező cég továbbra is veszteséges. Ez jelenti az igazi problémát, nyilatkozta Oleg Györgyi ügyvivő miniszterelnök helyettes. A legtöbb veszteséges céget a közlekedési minisztérium jegyzi, a legnagyobb költségvetési hiányt azonban az energiaügyi szektor termeli, elsősorban az Olténia és a Zsilvölgyi Energia kombinátok révén. A hazai használt autóvásárlók nagy része nem tudja, hol jelenthetni, ha utólag kiderülne, hogy olyan autót vásárolt, amelynek visszatekerték a kilométer óráját, derül ki a járművek előéletét vizsgáló Car Vertical platform felméréséből. A kutatás szerint a vásárlók jelentős része azzal sincs tisztában, milyen jogi következményekkel jár a kilométer óra manipulálása. Romániában a kilométer óra szándékos visszaállítása csalásnak minősül. A 2023-ban elfogadott jogszabály kifejezetten illegális gyakorlatként kezeli a kilométer óra manipulálását, ugyanakkor nem határoz meg külön büntetést erre a cselekményre. Az elkövetőket a büntető törvénykönyv csalásra vonatkozó cikkei alapján vonhatják büntető jogi felelősségre, amely 6 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztést ír elő. Csak nem 14%-kal csökkent az agropanziókba érkező turisták száma Romániában, miközben egyre több helyi gasztronómiai pont nyílik, és egy nemrég hatályba lépett törvény a falusi porták előtt is megnyitná az utat a fizetős élményprogramok szervezéséhez. A vidéki vendéglátók tapasztalatai szerint azonban ma már nem elég szállást és falusi környezetet kínálni, konkrét program, helyi étel, személyes segítség és jól felépített turisztikai kínálat nélkül nehéz marasztalni a vendéget. A házi állatok, a gyümölcsös, a veteményes kert vagy az otthoni ételek önmagukban már ritkán vesznek rá valakit arra, hogy több napot töltsön egy falusi panzióban. Különösen nehéz megszólítani a környékbelieket. Ők általában családi vagy baráti eseményekre foglalják le a szállást, és nem azért érkeznek, mert a falusi életet szeretnék megtapasztalni.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 2 perc van, úgyhogy itt az ideje felébredni, és hogy ez minél könnyebben menjen, ma is segít benne Hosszú Sanyi, aki mint mindig most is el fog látni titeket a napotok indításához szükséges minden földi jóval. Itt a 89,6-on ma, szeptember 30-án szerdán is, és persze a mai Reggeli Pluszban is szólnak nektek a legjobb Plusz FM-es slágerek elsőként. Robin Schulz és Watermat közöse a Take It Slow. Kellemes ébredés mindenkinek!
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

0: Mike Posner és tőle a Cooler Than Me, hát a őszies, csípősebb, hidegebb hajnalok azok továbbra is váratnak még magukra, egész kellemes ilyen 12-13 fok körül mérhetünk jelen pillanatban, viszont napközben ma is ilyen 26 fok vagy akár a fölői is emelkedhet a hőmérséklet, tekintettel arra, hogy ugye gyönyörű szép napsütés és jövőben lesz részünk, csapadékra sem valószínű, hogy kell ma számítanunk, sőt, ha most előre tekintek egy kicsit, a következő egy hétre se látok előrejelzést esőre, csak ilyen kellemes nyári napokra van kilátás a továbbiakban is. A mai napra vonatkozom még, ami fontos, hogy fronthatás sem fogja terhelni a szervezetünket, és hát ezekben a percekben a város is, meg a megye útja is könnyen járhatóak még. Nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokottól eltérő történés, de ha van információt a ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Hívjatok, írjatok, amelyik egyszerű vagy praktikusabb, én pedig szállítom nektek a továbbiakban is a titeket érintő legfontosabb információkat.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

pénz is tőlük a gyerekek, és hát számukra lehet jó ír, hogy egyre több apa veszi igénybe a gyermeknevelési szabadságot Romániában. 2025-ben havonta átlagosan mintegy 21.700 férfi részesült ebben a támogatásban, számuk pedig annak ellenére nőtt, hogy összességében kevesebb szülő kapta ezt a juttatást, mint egy évvel korábban. A gyermeknevelési támogatásban részesülő apák átlagos havi száma 2024-ben 21.043 volt, 2025-ben pedig 21.735-re emelkedett, annak ellenére, hogy a kedvezményezettek teljes létszáma 159.190-ről 150.861-re csökkent. Az apák aránya így egy év alatt 13,22%-ról 14,41%-ra nőtt, vagyis tavaly már nagyjából minden hetedik gyermeknevelési támogatásban részesülő szülő férfi volt. Jelentősen nőtt azoknak az apáknak a száma is, akik a gyermeknevelési támogatás maximális összegét kapták. Tavaly havonta átlagosan 1964 férfi részesült a havi 8500 lejes maximális támogatásban, egy évvel korábban pedig még 1483-an voltak, ami több mint 32%-os növekedést jelent. Az apák növekvő szerepe a gyermekneveléshez kapcsolódó másik támogatásnál is látható. A gyermeknevelési szabadságról a törvényben meghatározott feltételek mellett munkába visszatérő szülőknek járó ösztönző támogatás kedvezményezettjeinek 31,19%-a férfi volt 2025-ben. A számok arra utalnak, hogy a gyermek első éveiben egyre több családban vállal az apa hosszabb időre is nagyobb szerepet a mindennapi gondozásban. A döntések mögött azonban családonként eltérő okok állhatnak, a munkával és a jövedelemmel kapcsolatos szempontok mellett az is, hogy egyes apák tudatosan szeretnének több időt tölteni a gyermekükkel, ami abszolút dicséretes, úgyhogy ennek örömére elmondó vagyok, hogy

6 óra 35 perc van. Jó reggelt, Nagyvárad és környéke, a Reggeli Plusz mikrofonjánál Hosszú Sanyi. Hát amondó vagyok, nézzük meg, mivel ránk ma a városban is, a környékén milyen programok lesznek, mire érdemes figyelni útközben is. Persze várjuk a hívásaitokat, üzeneteiteket, ha kérdésetek vagy információtok lenne, és ami fontos, hogy alkoholos befolyásoltság alatt így különösen a hajnali órákban, ugye ez jellemző, ne üljetek volán mögé, az alkoholfogyasztás ugyanis jelentősen befolyásolja a vezetési képességet, lassítja a reflexeket, beszűkíti a látóteret és rontja a távolságok helyes felmérését. Az alkohol ráadásul akár 72 órán át is jelen lehet a szervezetben. A szakértők szerint a hatására a sofőr bátrabbá, ugyanakkor figyelmetlenebbé válik, felületesebben méri fel saját vezetési képességeit, miközben a reflexei is lelassulnak. A látótér annyira beszűkülhet, hogy a járművezető nem veszi észre a feliratos közlekedési táblákat, vagy akár a gyalogosokat sem. Előfordul kettős látás, és a távolságok megítélése is pontlatlanná válhat. Az ittas sofőr emellett egyre nehezebben viseli a szemből érkező járművek fényszóróinak a fényét. Az alkohol amúgy 6-tól 72 órán át terjedő időtartamon keresztül maradhat a szervezetben, úgyhogy arra is figyelmeztetnek, hogy már az első korty alkohol elfogyasztása után sem szabad volánhoz ülni, vezetni, csak akkor biztonságos, ha az alkohol teljesen kiürült a szervezetből, vagy ha éppen bele se kerül, ugyebár sosem késő változtatni. Erre utal most az Everybody's Changing is, a háttérben már felcsendülő kényszláger, kellemes ébredés,

0: reggeli plusz a plusz FM-en, könnyű napot kívánok minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és hogyha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz, és amúgy ezt megtehetitek a 0359 17 22 22-es telefonszámunkon, valamint a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkon. Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon és az Instán is plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon is kommentelni. Én pedig csak bátorítani tudok rá, hogy tegyétek is azt meg. Hát a mai napon egy olyan témában tudjátok ezt megtenni, miszerint Benedek Elek a nagy mesemondó születésnapjára emlékezve tartják ma a népmese napját Magyarországon. Érdekelne is ennek kapcsán, hogy nektek melyik közülük a kedvencetek. Várom a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban. Én pedig addig is hozok mindent, ami fontos lehet ezen a reggelen. Infók, helyi aktualitások, történések, programok és persze a ti üzeneteitek és hozzászólásaitok. Na meg persze érkeznek nektek most is.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infó. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

0: reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, hosszú Sanyival, de mivel 7 óra van pillanatokon belül, ennek köszönhetően megérkezett Ábrahám Miki is a legfrissebb hírekkel, amelyben szó esik többek között majd arról is, hogy mostantól milyen szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a cégek termékeik és működésük környezeti hatásáról. A hírek után pedig majd elsőként zeneileg Lil Nas X fog ránk hatást gyakorolni.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egyre kisebb lakások épülnek Romániában, miközben az ingatlanárak emelkednek. Ellenben a komfortszintre és a felszereltségre jelentős hangsúlyt helyeznek a vásárlók. Mostantól szigorúbb uniós szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a cégek termékeik és működésük környezeti hatásáról. Aggasztó jelentés látott napvilágot Romániáról. A 18 és 24 év közötti hazai fiatalok 23%-a nem dolgozik és nem is tanul. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre kisebb lakások épülnek Romániában, miközben az ingatlanárak emelkednek. Írja a Profit.ro. 2023 és 2026 között országosan átlagban 5%-kal csökkent az eladásra kínált új építésű lakások hasznos alapterülete. Miközben a lakások kisebbek lettek, az árak gyors ütemben emelkedtek. Ez némileg ellensúlyozza, hogy az új építésű ingatlanok egyre komfortosabbak. 2023-ban az új lakások mindössze 46%-ában volt padlófűtés. Idén azonban ez az arány már közel 80%. A felszereltségük is jobb, mint korábban. A légkondicionáló szinte már alapnak számít. A luxus iránt is nőtt az igény. Az új lakások 16%-a ugyanis olyan épület együttesben található, amelyhez úszómedence tartozik. A hangsúly a lakhatási minőségre került. Az új projektek a méretet jobb ergonómiával, a számlákat csökkentő magasabb energetikai hatékonysággal, modern felszereltséggel és a közösségi terekre fektetett hangsúllyal kompenzálják. Mostantól szigorúbb uniós szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a cégek termékeik és működésük környezeti hatásáról. A zöld vagy környezetbarát jelzőt csak akkor használhatják, amennyiben azt bizonyítani tudják. Ha pedig jövőbeli környezetvédelmi vállalást tesznek, konkrét célokat és nyilvános tervet is fel kell mutatniuk. Az új előírás nem helyettesíti a biotanúsítást, és a biójelzés sem jelent mindenre kiterjedő garanciát. A cégek persze továbbra is beszélhetnek termékeik valós környezeti előnyeiről, de állításaikat igazolniuk kell. Ha például csak a csomagolás egy része újra hasznosított, nem nevezhetik az egész terméket környezetbarátnak. Az olyan jelzőkhöz, mint a zöld vagy a környezetbarát, elismert környezeti teljesítményt kell igazolniuk. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet jelentése szerint a 18 és 24 év közötti romániai fiatalok csaknem egynegyede nem áll alkalmazásban, és semmilyen oktatásban vagy szakképzésben nem vesz részt. Ez a mutató jelentősen meghaladja az OECD országok átlagát, ahol a legfeljebb 24 éves felnőttek mindössze 14%-a tartozik ebbe a kategóriába. A foglalkoztatásból és a képzésből kimaradó fiatalok komoly szakpolitikai aggodalomra adnak okot, mivel az ebben a korban megtapasztalt tartós inaktivitás hosszantartó negatív hatással lehet a későbbi szociális és gazdasági életútra. A dokumentum arra is rávilágít, hogy az oktatási végzettség szinte történelmi csúcsot ért el, mivel egyre többen szereznek felsőfokú képesítést. Mindezek ellenére Romániában a diplomások aránya elmarad a nemzetközi átlagtól, mindössze 19%-ot tesz ki, még a középfokú végzettségűeké eléri az 56%-ot.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat is, természetesen csapadék nélkül, és az évszak ezen időszakához képest lényegesen magasabb hőmérsékletekkel. Jelenleg ugyan csupán 12-13 fokot mérhetünk, de a napi maximum várhatóan ma is olyan 24 fok vagy a fölött alakul majd. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma sem a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Október 4-ig lezárták a 190-es megyei út, ez ugye a Matei Korvin folytatása Bors irányába, és az egyes országutat összekötő utat. A korlátozás alól kivételt képez a Komau telephelyéhez vezető szakasz, illetve az egyes országút felől azoknak a cégeknek a járművei is behajthatnak, amelyek közvetlenül a körforgalom közelében a vasúti átjárő előtt működnek. A korlátozás idején az 5 tonnánál kisebb megengedett ösztömegű járművek a 190-es megyei út Bors egyes országú útvonalon közlekedhetnek, az 5 tonnánál nehezebb járművek számára pedig a 190-es megyei út Bihar-Püspöki 19-es országúti körforgalom Nagyszántói út DX16-os körgyűrű egyes országúti körforgalom útvonalat jelölték ki,

0: Mert hozzuk folyamatosan a legjobb zenéket is. Most mindjárt például a Star Walking érkezik Lil Nas X előadásában.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

Jó reggelt, Nagyváradi és Bihar megye, 7 óra 13 perc van, ha már úton vagytok, vagy csak most indultok munkába, és előtte viszitek a gyerekeket óviba, suliba, akkor tartsatok velünk, jön minden, amiről Nagyváradon és a környékén tudni érdemes. Például, hogy holnaptól megváltozik a Nagyváradi ősi strand működési rendje. A téli program szerint hétköznapokon 2-től péntekig 8 és 17 óra között tart nyitva a létesítmény, a pénztár pedig 16 órakor zár. Hétfőnként a strand továbbra is zárva tart teljesen. A téli nyitvatartás egészen áprilisig marad érvényben. A közterület fenntartó vállalat közleménye szerint a téli időszakban csak az 5-ös számú medence fog üzemelni, az, amelyiket egy alagút köti össze az adminisztrációs épülettel. Azt is megjegyzik, hogy a 6-os számú medence csupán addig fog működni, míg be nem indítják a fűtést a városban. Arra pedig most a jelenlegi körülmények között úgy tűnik, hogy egy jó ideig még biztosan nem fog sor kerülni. Sor kerül viszont helyi infókra, történésekre, programokra és mindenre, amire szükségetek van itt a

Bizony, otthon lesznek a srácok, ugyanis pár nap múlva, október 5-én, hétfőn szabadnapot kapnak a diákok és a pedagógusok, így hosszú hétvége következik az iskolákban. Október 5-én lesz ugyanis az oktatás világnapja, ezért aznap nem szerveznek tanórákat. Ez azt jelenti, hogy a hétvége péntektől keddig tart, majd a srácoknak október 6-án kell visszatérniük az iskolába. Az azt követő szabadnapok amúgy az első tanítási modul végén lesznek, az őszi vakáció során, ami október 24-től november 1-ig tart. És a reggeli plusz is tart még, az olyan kiváló slágerekkel, mint a háttérben már felcsendülő Right On! Florida és Kishat közös előadásában.

0: Klassz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: A dolgok nem maguktól történnek meg. Te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a doingbusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a be-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes.
2: A Brico-ban szeptember 30-áig minden 5000 lejnél magasabb értékű moduláris konyhabútor esetében a beszerelést ingyenesen biztosítjuk számodra. Brico. Együtt. Munkára készen.
0: A Banka Transilvánia bemutatja az Oradea Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Oradea Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradea szervezi. További részletek az oradeafestival.ro oldalon.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
0: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
4: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 720 ml-es Dove tusfürdőgél 15 lej 99 bani, a 250 ml-es Ervik illatosítópatron 9 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulujú 10A alatt. Lakokos,
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Egyre kisebb lakások épülnek Romániában, miközben az ingatlanárak emelkednek. Ellenben a komfortszintre és a felszereltségre jelentős hangsúlyt helyeznek a vásárlók. Mostantól szigorúbb uniós szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a cégek termékeik és működésük környezeti hatásáról. Aggasztó jelentés látott napvilágot Romániáról. A 18 és 24 év közötti hazai fiatalok 23%-a nem dolgozik és nem is tanul. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre kisebb lakások épülnek Romániában, miközben az ingatlanárak emelkednek. Írja a Profit.ro. 2023 és 2026 között országosan átlagban 5%-kal csökkent az eladásra kínált új építésű lakások hasznos alapterülete. Miközben a lakások kisebbek lettek, az árak gyors ütemben emelkedtek. Ez némileg ellensúlyozza, hogy az új építésű ingatlanok egyre komfortosabbak. 2023-ban az új lakások mindössze 46%-ában volt padlófűtés. Idén azonban ez az arány már közel 80%. A felszereltségük is jobb, mint korábban. A légkondicionáló szinte már alapnak számít. A luxus iránt is nőtt az igény. Az új lakások 16%-a ugyanis olyan épület együttesben található, amelyhez úszómedence tartozik. A hangsúly a lakhatási minőségre került. Az új projektek a méretet jobb ergonómiával, a számlákat csökkentő magasabb energetikai hatékonysággal, modern felszereltséggel és a közösségi terekre fektetett hangsúllyal kompenzálják. Mostantól szigorúbb uniós szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a cégek termékeik és működésük környezeti hatásáról. A zöld vagy környezetbarát jelzőt csak akkor használhatják, amennyiben azt bizonyítani tudják. Ha pedig jövőbeli környezetvédelmi vállalást tesznek, konkrét célokat és nyilvános tervet is fel kell mutatniuk. Az új előírás nem helyettesíti a biotanúsítást, és a biojelzés sem jelent mindenre kiterjedő garanciát. A cégek persze továbbra is beszélhetnek termékeik valós környezeti előnyeiről, de állításaikat igazolniuk kell. Ha például csak a csomagolás egy része újrahasznosított, nem nevezhetik az egész terméket környezetbarátnak. Az olyan jelzőkhöz, mint a zöld vagy a környezetbarát, elismert környezeti teljesítményt kell igazolniuk. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet jelentése szerint a 18 és 24 év közötti romániai fiatalok csaknem egynegyede nem áll alkalmazásban, és semmilyen oktatásban vagy szakképzésben nem vesz részt. Ez a mutató jelentősen meghaladja az OECD országok átlagát, ahol a legfeljebb 24 éves felnőttek mindössze 14%-a tartozik ebbe a kategóriába. A foglalkoztatásból és a képzésből kimaradó fiatalok komoly szakpolitikai aggodalomra adnak okot, mivel az ebben a korban megtapasztalt tartós inaktivitás hosszantartó negatív hatással lehet a későbbi szociális és gazdasági életútra. A dokumentum arra is rávilágít, hogy az oktatási végzettség szinte történelmi csúcsot ért el, mivel egyre többen szereznek felsőfokú képesítést. Mindezek ellenére Romániában a diplomások aránya elmarad a nemzetközi átlagtól, mindössze 19%-ot tesz ki, még a középfokú végzettségűeké eléri az 56%-ot.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
7: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat is, természetesen csapadék nélkül, és az évszak ezen időszakához képest lényegesen magasabb hőmérsékletekkel. Jelenleg ugyancsupán 12-13 fokot mérhetünk, de a napi maximum várhatóan ma is olyan 24 fok vagy a fölött alakul majd. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma sem a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
6: Közlekedési információk.
7: A vasúti töltést érintő munkálatok miatt lezárják a Kröngulói utca egy szakaszát a mai napra. Konkrétan az Uzilaló utcáról sem tudtok most behajtani a Kröngulóira, valamint a Kröngulóiról sem lehetséges kihajtani az Uzilalóra, úgyhogy feltétlenül kalkuláljátok ezt bele, ha arrafelé lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet mindenkinek!
6: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
7: Folytatódjon akkor a Reggeli Plusz, a már ismert páros felállásban a mikrofonnál. 9 óra 30-ig Szegedi Máriával.
8: És Hosszú Sanyival. Itt van velünk minden, ami kell egy jó reggelhez. A legfontosabb nagyváradi és környékbeli történések, friss infók, programok, és természetesen a dalok sem maradnak el.
7: Úgyhogy ennek megfelelően érkezzen a Passenger, Alex Warren idei slágere.
6: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: napot minden Váradinak is, persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, de ne csak hallgassatok, hanem szóljatok is hozzánk. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS-ben, WhatsAppon és Viberen pedig a 0734 17 22 22-es számon várjuk az üzeneteiteket.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon és az Instán is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalokon kommentelni is.
1: Ma egy olyan témában például, miszerint Benedekelek a nagy mesemondó születésnapjára emlékezve tartják ma a népmese napját. Ezért érdekelne is bennünket, hogy nektek melyik közülük a kedvencetek.
0: Na hát várjuk akkor a hozzászólásaitokat. Ti autóban, mi a mikrofonoknál, kerekezik, nem? Hamarosan újabb infókkal, érdekességekkel, és persze a mai kérdésünkre érkezett válaszaitokkal

0: mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál Szegény Mária
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik ma arra kíváncsiak, hogy nektek melyik a kedvenc magyar népmesétek.
1: A Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalára pedig már érkeztek, és a kommentek. Dalos Aranka például azt írta nekünk, hogy imádom a népmeséket, mindet. Néhai Szabó Gyula tolmácsolásában pedig igazán élvezetesek. Egyébként az én fülembe is cseng.
0: Ugye? Valahogy azzal azonosítom.
1: Szabó Gyula hangja. Ja, igen, ja. Igen. Talódi Zsuzsa pedig azt írta nekünk, hogy nagyon szeretem a népmeséket, és ezért nem is tudok írni kedvencet, mert mind szeretem, de igazából minden olyan mesét szeretek, amiben nincs verekedés, robotháború, vagy ehhez hasonló.
0: Jogos.
1: Hát Zsuzsával egyetértünk, egyébként igen, és ha megnézzük a mai meséket.
0: Igen.
1: Én nem akarok az lenni, aki azt mondja, bezzeg a mi időnkben,
0: de bezzeg a mi... Mégis. De azért na!
1: De azért na, igen, igen. Koller Tímea pedig azt írta nekünk, hogy én minden szombat és vasárnap nézem a tévében a népmeséket, ha szabad vagyok, így nem tudok választani, mindegyiket szeretem.
0: Aztán.
1: Magyar János is hozzászólt a napi témánkhoz, azt írta nekünk, hogy én a modern meséket szeretem. Szerencsére ezekből rengeteget ismerek. Csak bekapcsolom a tévét, és egy politikai csatornát keresek. A mese jellemzője, hogy olyasmiről szól, ami megmozgatja a fantáziát, de a realitástól messze van.
0: Nem minden esetben, mert pont a magyar népmesék azok. Azokra ez nem jellemző, de értjük, hogy mire akart.
1: Pontosan János értjük.
0: Utalni. Abszolút, abszolút, abszolút.
1: A nagy mesemondó születésnapján 2005 óta ünnepeljük egyébként a magyar népmese napját, amelynek fő célkitűzése felkelteni a szülők figyelmét, hogy fejből elmondva vagy könyvből felolvasva gyermekeink meséket hallgassanak.
0: A játék mellett, ugyebár, és hát ugye a hozzászólásaitokért cserébe is játék következik, mégpedig a Hooligans előadásában.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
1: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euróalapú betétekre. Nyiss most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euró-euró lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
3: Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult, valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keresd minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro. Az RMDS csalás megelőző kampánya.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Egyre kisebb lakások épülnek Romániában, miközben az ingatlanárak emelkednek. Ellenben a komfortszintre és a felszereltségre jelentős hangsúlyt helyeznek a vásárlók. Mostantól szigorúbb uniós szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a cégek termékeik és működésük környezeti hatásáról. Aggasztó jelentés látott napvilágot Romániáról. A 18 és 24 év közötti hazai fiatalok 23%-a nem dolgozik és nem is tanul. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre kisebb lakások épülnek Romániában, miközben az ingatlanárak emelkednek. Írja a Profit.ro. 2023 és 2026 között országosan átlagban 5%-kal csökkent az eladásra kínált új építésű lakások hasznos alapterülete. Miközben a lakások kisebbek lettek, az árak gyors ütemben emelkedtek. Ez némileg ellensúlyozza, hogy az új építésű ingatlanok egyre komfortosabbak. 2023-ban az új lakások mindössze 46%-ában volt padlófűtés. Idén azonban ez az arány már közel 80%. A felszereltségű is jobb, mint korábban. A légkondicionáló szinte már alapnak számít. A luxus iránt is nőtt az igény. Az új lakások 16%-a ugyanis olyan épület együttesben található, amelyhez úszómedence tartozik. A hangsúly a lakhatási minőségre került. Az új projektek a méretet jobb ergonómiával, a számlákat csökkentő magasabb energetikai hatékonysággal, modern felszereltséggel és a közösségi terekre fektetett hangsúllyal kompenzálják. Mostantól szigorúbb uniós szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a cégek termékeik és működésük környezeti hatásáról. A zöld vagy környezetbarát jelzőt csak akkor használhatják, amennyiben azt bizonyítani tudják. Ha pedig jövőbeli környezetvédelmi vállalást tesznek, konkrét célokat és nyilvános tervet is fel kell mutatniuk. Az új előírás nem helyettesíti a biotanúsítást, és a biojelzés sem jelent mindenre kiterjedő garanciát. A cégek persze továbbra is beszélhetnek termékeik valós környezeti előnyeiről, de állításaikat igazolniuk kell. Ha például csak a csomagolás egy része újra hasznosított, nem nevezhetik az egész terméket környezetbarátnak. Az olyan jelzőkhöz, mint a zöld vagy a környezetbarát, elismert környezeti teljesítményt kell igazolniuk. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet jelentése szerint a 18 és 24 év közötti romániai fiatalok csaknem egynegyede nem áll alkalmazásban, és semmilyen oktatásban vagy szakképzésben nem vesz részt. Ez a mutató jelentősen meghaladja az OECD országok átlagát, ahol a legfeljebb 24 éves felnőttek mindössze 14%-a tartozik ebbe a kategóriába. A foglalkoztatásból és a képzésből kimaradó fiatalok komoly szakpolitikai aggodalomra adnak okot, mivel az ebben a korban megtapasztalt tartós inaktivitás hosszantartó negatív hatással lehet a későbbi szociális és gazdasági életútra. A dokumentum arra is rávilágít, hogy az oktatási végzettség szinte történelmi csúcsot ért el, mivel egyre többen szereznek felsőfokú képesítést. Mindezek ellenére Romániában a diplomások aránya elmarad a nemzetközi átlagtól, mindössze 19%-ot tesz ki, még a középfokú végzettségűeké eléri az 56%-ot.
7: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat is, természetesen csapadék nélkül, és az évszak ezen időszakához képest lényegesen magasabb hőmérsékletekkel. Jelenleg ugyan csupán 12-13 fokot mérhetünk, de a napi maximum várhatóan ma is olyan 24 fok vagy a fölött alakul majd. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma sem a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
7: Közlekedési információk.
9: A vasúti töltésen végzendő munkálatok miatt pluszosok, jó, ha tudjátok, hogy nem lehet a Krüngölő utcáról az Uzinelor utcára lehajtani, illetve az Uzinelorról sem lehet a Krüngölő utcára lehajtani, úgyhogy ha arra járnátok, arra van dolgotok, akkor mindenképp kerüljetek, keressetek alternatív útvonalakat, mi pedig további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk nektek.
7: És most jó reggelt!
10: Ez a Reggeli Plusz.
7: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
10: A legfontosabb hírek,
7: információk,
10: jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
8: Sziasztok! A továbbiakban is jövünk a legjobb dalokkal és sok-sok infóval. Tartsatok velünk egészen 9:30-ig a stúdióban Szegedi Mária.
9: És hosszú Sanyim, szeptember 30-a szerda van, pluszosok, Isten éltes a névnapos Jeromos nevű hallgatóinkat, és persze a születésnaposoknak is minden szépet. Jót kívánunk! Ma is izgalmas témával készültünk. Arra vagyunk kíváncsiak Sanyival, hogy nektek melyik a kedvenc magyar népmesétek?
8: Tekintve, hogy ma van egyébként a Magyar Népmese napja is, de nagyon érdekel, hogy nektek melyik a kedvencetek, úgyhogy írjatok, hívjatok és persze kommenteljetek, mi pedig adjuk hozzá most is a legjobb zenéket.
7: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

0: 12 perc elmúlt 8, a srácok már a suliban, ilyenkor az oviban, ugye a szülők nagy része pedig már a munkahelyén, de itt a stúdióban a lendület és a fókusz változatlan. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk, akár a volán mögött ülve a reggeli csúcsforgalomban arra szolgatva. Ez itt a Reggeli Plusz a Plusz FM-en, a mikrofonoknál Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi, meséljetek nekünk, hogy indul a szerda reggel. A Reggeli Plusz 11-ig szól nektek, itt a 89,6-on, így közösen pedig egészen 9.30-ig hallhattok bennünket. Nem engedjük el Nagyváradot és környékét, jönnek a fontosabb hírek, friss információk, programok és persze azt is figyeljük, mi a helyzet az utakon. És ti is segíthettek, ha bármit láttok, hallottok, azt osszátok meg velünk bátran, hívhatóak vagyunk a 0359 17-22-22-es vezetékes számunkon, de írhattok üzenetet is a 0734 17-22-22-es SMS, WhatsApp és Viber elérhetőségeink valamelyikén. És ott vagyunk a közösségi platformon is, a Plusz FM Facebook, illetve Instagram oldalán is elértek bennünket.
0: Úgyhogy maradjatok velünk a folytatásban is, tartsuk együtt a ritmust, és persze jelezzük is azt közösen a legjobb slágerekkel, melyek közül most a Dracula érkezik.

0: Jetlag és tőlük a repül az idő, bizony repül, már 8 óra 20 perc van. Jó reggelt, váradiak, környékbeliek, Bihar megyeiek. Induljon együtt a nap itt a Reggeli Pluszban, Mária és Sanyi társaságában. Megnézzük, mi történt, mi történik, és mi vár ránk a városban is, a környékén.
1: Szállásbörzét rendeznek október 14-én pluszosok itt Nagyváradon, amelynek középpontjában a megújuló energia szektor áll. A rendezvényre álláskeresőket és friss diplomásokat, illetve végzősöket is várnak. A Gen Green Energy Network elnevezésű eseményt az említett napon 9 és 17 óra között tartják a Nagyváradi Arénában. A szervezők célja, hogy egy helyen hozzák össze a munkaadókat, az álláskeresőket, a pályakezdőket, a szakmai képzéseket biztosító intézményeket és a közintézményeket. A résztvevők közvetlenül ismerkedhetnek meg az elérhető állás lehetőségekkel és a képzési lehetőségekkel, sőt, kiemelt figyelmet kap a megújuló energiaágazata, amely szervezők szerint folyamatosan fejlődik és egyre több új szakmai lehetőséget kínál. A rendezvény helyszínén a munkáltatók számára kiállító standokat alakítanak ki, ahol bemutathatják állásajánlataikat és tevékenységüket. A részvétel a munkáltatók és az érdeklődő szervezetek számára egyaránt ingyenes. A munkáltatók október 5-én hétfőn 12 óráig jelezhetik részvételi szándékukat. További információkat pedig a 0749 090 619-es telefonszámon kérhető.
0: Hát többünk pedig kérdetek sem kell, kapjátok a továbbiakban is a titeket érintő legfontosabb.

0: A Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka táblás csoki, 4 lej, 79 bani, a 3,3%-os 300 g-os Napolact kefír, 3 lej, 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulói út 10A alatt.
4: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 30-áig a 60 kapszulás gépi mosásra alkalmas Perzil mosószer ára 49,99 bani. Valamint a cson nélküli sertés szomb kilója mindössze 16,90 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
6: A dolgok nem maguktól történnek meg. Te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired Make It Happen Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a doingbusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a be-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes.
7: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
8: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
9: Társadalmi célú hirdetés. A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
10: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
11: Enyhetelet jósolnak a klimatológusok, és októberben is jöhet még hőhullám. Lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazási szakasza. A Románia nincs az első 30-ban a világ legboldogabb országainak raksorában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ezen a télen a sarki örvény és az El Niño jelenség is befolyásolhatja az időjárás alakulását Európában. Az első előrejelzések arra utalnak, hogy a tél első fele Európa nagy részén enyhébb lehet és csapadékos. Mindezek előtt viszont az októberi hónap is hozhat még meglepően meleget. A középtávú előrejelzések európai központjának adatai szerint a tél első fele enyhébb lehet Európa nagy részén. Közép-Európában pedig a megszokottnál több csapadék várható. Az átlag feletti csapadék mennyiség jó hír az aszállyal küzdő régiókban élőknek. A klimatológusok ugyanakkor azt is kihangsúlyozzák, hogy még túl korai végleges következtetéseket levonni a következő hónapok időjárásáról. Lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazási szakasza. A 39 benevezett projektre 3363 voks érkezett. A legtöbb szavazatot a zöld területek kialakítását és bővítését célzó kezdeményezések kapták. Az online szavazási szakaszban a legtöbb voksot a Pecepatak menti zöld folyosók kialakítására benyújtott projekt kapta. A második helyen végzett az Onestilor utcai zöld folyosó megújítása. A harmadik legtöbb szavazatot a Júliumáni utcára tervezett 100 fából álló új zöld folyosó kapta. A negyedik pedig a fáradt szőlős egykori temetőjében állítandó emlékfal felállítása lett. A részvételi költségvetés programja ezzel nem zárult le. Következik a személyes szavazási szakasz, amely azoknak a nagyváradiaknak is lehetőséget ad, akik nem voksoltak online. Ezért a Városháza ügyfélfogadó termében egy urnát helyeztek ki, ahol szavazólapokat is biztosítanak. A személyes szavazásra a város különböző negyedeiben szervezett találkozókon is lehetőség lesz. Finnország, Izland és Dánia foglalják el az első három helyet a világ legboldogabb országainak rangsorában. Meglepetésszerűen egy háborúban álló állam bejutott a top 10-be, miközben Románia a 34. helyen végzett. A rangsor meglepetése a 8. helyen tűnik fel, amelyet Izrael foglal el. Meglepőnek tűnhet, figyelembe véve, hogy az ország háborúban áll. A jelentés ugyanakkor nem azt méri, hogyan érzik magukat az emberek egy adott pillanatban, hanem azt, hogy miként értékelik az életüket összességében. Az országok közötti különbségek értelmezéséhez a kutatók olyan tényezőket is figyelembe vesznek, mint az egyfőre jutó bruttó hazai termék, az egészségben eltöltött várható élettartam, a társadalmi támogatottság, a saját döntések meghozatalának szabadsága, a nagylelkűség és a korrupció érzékelése.
10: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat is, természetesen csapadék nélkül, és az évszak ezen időszakához képest lényegesen magasabb hőmérsékletekkel. Jelenleg ugyan csupán 12-13 fokot mérhetünk, de a napi maximum várhatóan ma is olyan 24 fok vagy a fölött alakul majd. Enyhe légmozgás mellett is fronthatás sem terheli ma sem a szervezetünket.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
12: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
10: Plusz közlekedési információk.
13: Jó, ha tudjátok, hogy október 4-ig lezárták a forgalmat a 190-es megyei út és az 1-es országutat összekötő utat, ez ugye ami a Máté Korvin folytatása Bors irányába. A korlátozás alól kivételt képez a Komau telephelyéhez vezető szakasz. Az 1-es országút felől is teljesen lezárták erre az összekötő útra vezető kijáratot a körforgalomnál. Továbbra is behajthatnak azonban azoknak a cégeknek a járművei, amelyek közvetlenül a kijárat közelében a vasúti átjáró előtt működnek. A korlátozás idején az 5 tonnánál kisebb megengedett ösztömegű járművek a 190-es megyei út, Bors 1-es országút útvonalon kerülhetnek. Az 5 tonnánál nehezebb járművek számára a 190-es megyei út, Bihar-Püspöki 19-es országúti körforgalom, Nagyszántói út, DX16 1-es országúti körforgalom útvonalat jelölték ki. Ugyanezt az útvonalat kell használniuk az ellenkező irányban közlekedőknek is.
10: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
0: És akkor folytatjuk is a legjobb zenékkel a legjobb hangulatban.
14: Bizony, bizony, a folytatásban itt van Taylor Swift és a The Fate of Ophelia című slágere.
10: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Könnyen napot minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22,
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon és az Instagramon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is.
1: Bizony, Benedekelek a nagy mesemondó születésnapjára emlékezünk. Ma van a népmese napja az ő tiszteletére, ezért érdekelne is bennünket, hogy nektek melyik közülük a kedvencetek.
0: Hát ezt a témát fogjuk akkor ma körbejárni, de azon kívül is van még miről beszélni. A reggeli plusz 11 óráig marad veletek, úgyhogy írjatok, hívjatok.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Üdv mindenkinek a Reggedy Plus mikrofonjainál Szegedi Mária
1: és Hosszú Sanyi,
0: akik ma arra kíváncsiak, hogy nektek melyik a kedvenc magyar népmesétek.
1: És hát meg is írtátok nekünk, legtöbbjük. Nagy Sándor például azt írta nekünk, hogy nem hallgatok meséket, kinőttem abból a korból, de annó, amikor olvastam, akkor sem mesekönyvekkel mulattam az időt. Verne Gyula volt a kedvencem. A Némo kapitányt és a Kincses szigetet rongyosra olvastam. Izsák Laci és Andi is hozzászólt a napi témánkhoz, azt írták nekünk, hogy nagyon szeretem őket, sokszor hallgatom. Legutóbb, mivel hegesztés okozta szemfájdalom miatt nem aludtam egész éjjel, szerintem az összeset meghallgattam.
0: Akkor valószínűleg ezt inkább Laci írhatta a hegesztésből kiindulva.
1: Ki tudja. Azért ezt még írd meg nekünk, és azt is, hogy rendben vagy-e. Szabó László is hozzászólt, azt írta nekünk, hogy nincs kedvencem, mindet szeretem. És hát Madarasi Csilla is írt nekünk, nekem az egyik kedvencem a Só című magyar népmese, egy öreg királyról és három lányáról szól, akik közül a legkisebb különös módon val szeretetéről, hogy úgy szereti édesapját, mint az emberek a sót. Édesapja ezt kevesli és elűzi a palotából. A királylány fordulatos sorsa után egy lakoma alkalmával teljesen sótalan ételeket szolgál fel az öreg királynak. A király ekkor jön rá, hogy a só nélkül semmit sem ér az élet, és megérti lánya korábbi igazságát. A nagy mesemondónk ugye Benedek Elek születésnapján 2005 óta ünnepeljük a magyar népmese napját, amelynek fő célkitűzése felkelteni a szülők figyelmét, hogy fejből elmondva vagy könyvből felolvasva a gyermekek meséket hallgassanak. Elek kapu mesekönyve, a Címbora, hát ezek valószínűleg sokunknak ismerősen csengenek. Benedek Elek mesein generációk nőttek fel, de érdekes módon ő maga sokkal több volt, mint csupán a nagy mesemondó. Újságíró, szerkesztő, országgyűlési képviselő és a gyermekirodalom egyik meghatározó alakja volt, és rengeteget tett azért, hogy a népmesék ne csak szóban, hanem ugye könyvekben is tovább éljenek. És egy érdekesség még a Címboráról, hogy ez nem csak egy gyermeklap volt, hanem egyfajta tehetséggondozó műhely is. Benedek Elek figyelte a gyerekek írásait, levelezett velük, és több fiatal tehetséget is bátorított. Dzsida Jenő pályájának elindításában is például szerepet játszott. A Címborában volt egy Elek nagyapó üzeni című rovat is, ahol Benedek Elek közvetlenül levelezett a gyerekekkel. Ez azért különösen érdekes, mert így nem csak meséket írt nekik, hanem valódi kapcsolatot is tartott az olvasóival. És a Címbora szerzői között ott találjuk többek között Áprili Lajost, az említett Dzsida Jenőt, Kós Károlyt, Reményik Sándort és magát Tamás Járont is. Vagyis Benedek Elek gyermeklapja a két világháború közötti erdélyi magyar irodalom fontos találkozó helye lett.
0: Hát köszönjük szépen ezeket a hasznos infókat. Nekem is mondtál most újat, kedves kollégina.
1: Örülök.
0: Köszönjük szépen a hallgatói hozzászólásokat is. A viszonzás persze, most sem marad el.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Lásd tisztán a világot!
3: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Enyhetelet jósolnak a klimatológusok, és októberben is jöhet még hőhullám. Lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazási szakasza. A Románia nincs az első 30-ban a világ legboldogabb országainak rangsorában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ezen a télen a sarki örvény és az El Niño jelenség is befolyásolhatja az időjárás alakulását Európában. Az első előrejelzések arra utalnak, hogy a tél első fele Európa nagy részén enyhébb lehet és csapadékos. Mindezek előtt viszont az októberi hónap is hozhat még meglepően meleget. A középtávú előrejelzések európai központjának adatai szerint a tél első fele enyhébb lehet Európa nagy részén. Közép-Európában pedig a megszokottnál több csapadék várható. Az átlag feletti csapadékmennyiség jó hír az aszállyal küzdő régiókban élőknek. A klimatológusok ugyanakkor azt is hihangsúlyozzák, hogy még túl korai végleges következtetéseket levonni a következő hónapok időjárásáról. Lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazási szakasza. A 39 benevezett projektre 3363 voks érkezett. A legtöbb szavazatot a zöld területek kialakítását és bővítését célzó kezdeményezések kapták. Az online szavazási szakaszban a legtöbb voksot a Pecepatak menti zöld folyosó kialakítására benyújtott projekt kapta. A második helyen végzett az Onestilor utcai zöld folyosó megújítása. A harmadik legtöbb szavazatot a Júliumáni utcára tervezett 100 fából álló új zöld folyosó kapta. A negyedik pedig a Várodszülős egykori temetőjében állítandó emlékfal felállítása lett. A részvételi költségvetés programja ezzel nem zárult le. Következik a személyes szavazási szakasz, amely azoknak a nagyváradiaknak is lehetőséget ad, akik nem voksoltak online. Ezért a Városháza ügyfélfogadó termében egy urnát helyeztek ki, ahol szavazólapokat is biztosítanak. A személyes szavazásra a város különböző negyedeiben szervezett találkozókon is lehetőség lesz. Finnország, Izland és Dánia foglalják el az első három helyet a világ legboldogabb országainak rangsorában. Meglepetésszerűen egy háborúban álló állam bejutott a top 10-be, miközben Románia a 34. helyen végzett. A rangsor meglepetése a 8. helyen tűnik fel, amelyet Izrael foglal el. Meglepőnek tűnhet, figyelembe véve, hogy az ország háborúban áll. A jelentés ugyanakkor nem azt méri, hogyan érzik magukat az emberek egy adott pillanatban, hanem azt, hogy miként értékelik az életüket összességében. Az országok közötti különbségek értelmezéséhez a kutatók olyan tényezőket is figyelembe vesznek, mint az egyfőre jutó bruttó hazai termék, az egészségben eltöltött várható élettartam, a társadalmi támogatottság, a saját döntések meghozatalának szabadsága, a nagy lelkűség és a korrupció érzékelése.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Folytatódik a vénasszonyok nyara, derült égboltra számíthatunk a mai nap folyamán, a napi maximumok pedig 25-26 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára 9 fokra hűl vissza a levegő. Holnap és holnap után is hasonló értékeket mérhetünk majd, a csapadék pedig elkerül messzire bennünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: A vasúti töltést érintő munkálatok miatt lezárják a Kröngulói utca egy szakaszát a mai napra. Konkrétan az Uzinaló utcáról sem tudtok most behajtani a Kröngulóira, valamint a Kröngulóiról sem lehetséges kihajtani az Uzinalóra, úgyhogy feltétlenül kalkuláljátok ezt bele, ha arra felé lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet mindenkinek!
5: És most jó reggelt!
0: Ez a Reggeli Plusz.
5: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
0: A legfontosabb hírek, információk,
5: jó hangulat
0: és csak jó zene az ébredéshez.
7: Igen, ezekkel fog folytatódni most is a Reggeli Plusz. Hello nagyvára, gyönyörű napot nektek, a mikrofonoknál Szegedi Mária.
6: És Hosszú Sanyi, ma is izgalmas témával foglalkozunk, pluszosok, az érdekelne bennünket, hogy nektek melyik a kedvenc magyar népmesétek. Ugyanis a nagy mesemondó Benedekelek születésnapja alkalmából 2005 óta ünnepeljük a magyar népmese napját minden szeptember 30-án.
7: És hát ennek örömére akkor a mondó vagyok, hogy hallgassuk tovább együtt a legnagyobb slágereket. Érkezik is egy magyar kedvenc a velem, a New Level Empire előadásában.
5: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon.

0: 8:09 van, jó reggelt mindenkinek, induljon együtt a nap, itt a Reggeli Pluszban, Mária is Sanyi társaságában. Megnézzük, mi történt, mi történik, és mi vár ránk a városban és Bihar megyében.
1: Hát nézzük is, lezárult például a nagyváradi részvételi költségvetés pluszosok 2026-os programjának online szavazása. A 39 projektre összesen 3363 voks érkezett. A legtöbb 348 szavazatot a Pecepatak menti zöld folyosó kialakítására benyújtott projekt kapta, amely azt javasolja, hogy ültessenek fákat a Vágóhíd, tehát a Traján Blazsovics utca és az Aradi út közötti szakaszon. Második lett az Onestilor utcai zöld folyosó megújítása, harmadik pedig a Bötélyödön, tehát a Júliumáni utcára tervezett 100 fából álló zöld folyosó. A javaslatok között emellett emlékművek és köztéri alkotások, kerékpáros infrastruktúra, közlekedési és hulladékgazdálkodási megoldások, valamint szabadidős és sport létesítmények is szerepelnek. A program most a személyes szavazási szakasszal folytatódik, szeptember 28-ától a Városháza ügyfélfogadó termében, illetve a később meghirdetett lakónegyedi találkozókon is lehet voksolni. Egy személy legfeljebb 3 projektet választhat, az offline és online szavazatokat pedig a végén együtt összesítik.
0: Hát mi is hallgathatóak vagyunk offline is, online is, offline a 89,6-on, online pedig a plusfm.ro oldalon, ahol egyébként a kávé megvolt, a reggel elindult, a fontos dolgokat ugye átnéztük, de még nincs 9:30, úgyhogy maradunk veletek, hamarosan újabb infóval ér.

0: Kávé illatú szép reggelt mindenkinek, a 89,6-on továbbra is a reggeli plusszól nektek, a mikrofonoknál Szegedi Máriával.
1: És Hosszú Sanyival, hát Sanyi mai reggel is finom kávét főzött nekem, és hát képzeljétek pluszosok, annyira jó dolgom van, hogy én mire beígérkezem ide a stúdióba, Sanyi már friss kávéval vár engem. Nem tudom, Sanyi, hogy ez egy jelzése arra, hogy meg ne próbáljak itt elaludni, hát igyekszem.
0: Hát ez itt a munka megosztás része, a porszívózol, én kávét főzök, ennyi.
1: Jaj, de jó. Halljátok? Így kell a munka megosztást elvégezni. No de, hozzuk
0: ha
1: nektek.
0: Ha már takarítás, ugye?
1: Ha már takarítást. Új mobiltelefonról is elérhető alkalmazást indított a Nagyváradi és a Metropolis övezetben működő Rervest hulladékszállító vállalat. A Rervest nevű alkalmazással az ügyfelek gyorsabban ellenőrizhetik számláikat, online fizethetnek, illetve több ügyintézési lehetőséghez is hozzáférhetnek. Az alkalmazás a Rervest honlapján elérhető saját fiók platform mobiltelefonokra optimalizált változata. Android és iOS rendszerű készülékeken egyaránt használható. A vállalat tájékoztatása szerint a beállítása egyszerű. Fontos, hogy az alkalmazás nem található meg a Google Play áruházban vagy az App Store-ban. A Rervest arra figyelmeztíti ügyfeleit, hogy kizárólag a vállalat hivatalos honlapjáról telepítsék vagy adják hozzá a telefonjukhoz. Az alkalmazás egyik legfontosabb előnye, hogy az ügyfelek valós időben ellenőrizhetik a hulladékszállítóval fennálló ügyfélkapcsolatuk állapotát. Megnézhetik a már kifizetett, illetve a legutóbb kibocsátott számlákat, és közvetlenül az alkalmazásból fizethetnek. Az alkalmazáson keresztül a sárga és kék zsákok is gyorsan megrendelhetők. A zsákokat a Same Day futós szolgálat szállítja házhoz, illetve csomagautomatába is kérhető a kézbesítés.
0: És hát mi is kézbesítjük folyamatosan nektek Nagyvárad és környéke legfontosabb infóit itt a Reggeli Pluszban. Hírek, történések, programok és persze ti is, akik hallgattok bennünket. Hamarosan újra jelentkezünk, de addig is üzenjetek, hívjatok minket és szóval

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
1: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
2: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lejalapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen. Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvasson figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Enyhetelet jósolnak a klimatológusok, és októberben is jöhet még hőhullám. Lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazási szakasza. A Románia nincs az első 30-ban a világ legboldogabb országainak raksorában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ezen a télen a sarki örvény és az El Niño jelenség is befolyásolhatja az időjárás alakulását Európában. Az első előrejelzések arra utalnak, hogy a tél első fele Európa nagy részén enyhébb lehet és csapadékos. Mindezek előtt viszont az októberi hónap is hozhat még meglepően meleget. A középtávú előrejelzések európai központjának adatai szerint a tél első fele enyhébb lehet Európa nagy részén. Közép-Európában pedig a megszokottnál több csapadék várható. Az átlag feletti csapadékmennyiség jó hír az aszállyal küzdő régiókban élőknek. A klimatológusok ugyanakkor azt is hihangsúlyozzák, hogy még túl korai végleges következtetéseket levonni a következő hónapok időjárásáról. Lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazási szakasza. A 39-ben nevezett projektre 3363 voks érkezett. A legtöbb szavazatot a zöld területek kialakítását és bővítését célzó kezdeményezések kapták. Az online szavazási szakaszban a legtöbb voksot a Pecepatak menti zöld folyosó kialakítására benyújtott projekt kapta. A második helyen végzett az Onestilor utcai zöld folyosó megújítása. A harmadik legtöbb szavazatot a Júliumáni utcára tervezett 100 fából álló új zöld folyosó kapta. A negyedik pedig a Várad szülős egykori temetőjében állítandó emlékfal felállítása lett. A részvételi költségvetés programja ezzel nem zárult le. Következik a személyes szavazási szakasz, amely azoknak a nagyváradiaknak is lehetőséget ad, akik nem voksoltak online. Ezért a Városháza ügyfélfogadó termében egy urnát helyeztek ki, ahol szavazólapokat is biztosítanak. A személyes szavazásra a város különböző negyedeiben szervezett találkozókon is lehetőség lesz. Finnország, Izland és Dánia foglalják el az első 3 helyet a világ legboldogabb országainak rangsorában. Meglepetésszerűen egy háborúban álló állam bejutott a top 10-be, miközben Románia a 34. helyen végzett. A rangsor meglepetése a 8. helyen tűnik fel, amelyet Izrael foglal el. Meglepőnek tűnhet, figyelembe véve, hogy az ország háborúban áll. A jelentés ugyanakkor nem azt méri, hogyan érzik magukat az emberek egy adott pillanatban, hanem azt, hogy miként értékelik az életüket összességében. Az országok közötti különbségek értelmezéséhez a kutatók olyan tényezőket is figyelembe vesznek, mint az egyfőre jutó bruttó hazai termék, az egészségben eltöltött várható élettartam, a társadalmi támogatottság, a saját döntések meghozatalának szabadsága, a nagy lelkűség és a korrupció érzékelése.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Folytatódik a vénasszonyok nyara, derült égboltra számíthatunk a mai nap folyamán, a napi maximumok pedig 25-26 Celsius fok körül alakulnak, északára 9 fokra hűl vissza a levegő. Holnap és holnap után is hasonló értékeket mérhetünk majd, a csapadék pedig elkerül messzire bennünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Október 4-ig lezárták a 190-es megyei út, ez ugye a Matei Korvin folytatása Bors irányába, és az egyes országutat összekötő utat. A korlátozás alól kivételt képez a Komau telephelyéhez vezető szakasz, illetve az egyes országút felől azoknak a cégeknek a járművei is behajthatnak, amelyek közvetlenül a körforgalom közelében a vasúti átjárő előtt működnek. A korlátozás idején az 5 tonnánál kisebb megengedett ösztömegű járművek a 190-es megyei út Bors egyes országút útvonalon közlekedhetnek, az 5 tonnánál nehezebb járművek számára pedig a 190-es megyei út Bihar-Püspöki 19-es országúti körforgalom Nagyszántói út DX16-os körgyűrű egyes országúti körforgalom útvonalat jelölték ki, és természetesen ugyanezt az útvonalat kell használniuk az ellenkező irányban közlekedőknek is.
5: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
6: Na, számomra eddig tartott ma is a Reggeli Plusz, de most még csak én fogok elköszönni cirka 20 órára. A Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Mária a továbbiakban is ellát benneteket a számotokra a legfontosabb tudivalókkal, én pedig akkor búcsúzom. Vigyázzatok magatokra, szép napot és további jó rádiózást kívánok!
4: Így van, Sanyit, elengedjük, a Reggeli Plusz viszont folytatódik, 11 óráig itt vagyok veletek. Maradjatok velünk a folytatásban, a legnagyobb slágerek jönnek.
5: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: 9 óra 40 perc elő, hello, Nagyváradi, a környékbeliek, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Ha van kérdésetek, információtok, ne felejtjétek, 11 óráig állok rendelkezésetekre. 0359 17 22 22 ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és jelen vagyunk a közösségi oldalakon is, Plusz FM Nagyváradként. Facebookon és Instagramon is megtaláltok bennünket, és itt van lehetőségetek kommentelni is. Ma arra voltunk kíváncsiak Sanyival, hogy nektek melyik a kedvenc magyar népmesétek. Szeptember 30-a van, ugyanis Benedek Elek, a nagy mesemondó születésnapja alkalmából. 2005 óta ezen a napon tartjuk a magyar népmese napját, úgyhogy írjatok, kommenteljetek, és hamarosan érkezem a hallgatói hozzászólásokkal, és persze klasslágerekkel.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz, a Plusz

Ez volt a TNT, és az Ugye itt alszol című legújabb slágerük, Hello Hello Pluszosok. Arra voltunk ma kíváncsiak Sanyival, hogy nektek melyik a kedvenc magyar népmesétek. A nagymesemondó Benedekelek születésnapja alkalmából ugyanis 2005 óta ünnepeljük szeptember 30-án a Magyar Népmese napját. És hát kérem szépen, a Plusz FM Facebook oldalára már érkeztek is kommentek, ezek közül csemegézek most. Domagdi Magdolna azt írta nekünk, hogy nagyon szeretem a meséket, főleg a régi meséket, mai napig nézem, valahogy visszahozza a gyermeki meglátást, és úgy jó. A magyar népmeséket kiváltképp szeretem. Szőke Szabolcs is hozzászólt a napi témánkhoz. Azt írta nekünk, hogy egyik sem. Várom a Netflixes feldolgozást, ahol Mátyás király kicsit barnább lesz. Hát rendben. Szabó Erzsébet is írt nekünk, azt írta, hogy én minden mesét szeretek. Szász Roland pedig azt írta nekünk, hogy mindegyik, amit csak sikerült látni a TV-macival. Sőt, Csiki Pál is hagyott nekünk egy kommentet, azt írta, hogy Frak, a macskák réme. Nagyon szépen köszönjük a hozzászólásokat, ezeket továbbra is várjuk, bátran írjatok, kommenteljetek, szóljatok hozzá, cserébe pedig jönnek a legszuperebb slágerek, és persze a benneteket érintő leghasznosabb infók.

0: Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: A Brikóban szeptember 30-áig a 15 literes Savannah szupermosható beltéri falfestéket 10%-os kedvezménnyel mindössze 455 leért vásárolhatod meg, valamint a márvány dekoros élcsíszolt Sorrento padlócsempét 10%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 49,50 banért vásárolhatod meg. Brikó, együtt, munkára készen!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Egyre kisebb lakások épülnek Romániában, miközben az ingatlanárak emelkednek. Ellenben a komfortszintre és a felszereltségre jelentős hangsúlyt helyeznek a vásárlók. Mostantól szigorúbb uniós szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a cégek termékeik és működésük környezeti hatásáról. Augusztó jelentés látott napvilágot Romániáról. A 18 és 24 év közötti hazai fiatalok 23%-a nem dolgozik és nem is tanul. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre kisebb lakások épülnek Romániában, miközben az ingatlanárak emelkednek. Írja a Profit.ro. 2023 és 2026 között országosan átlagban 5%-kal csökkent az eladásra kínált új építésű lakások hasznos alapterülete. Miközben a lakások kisebbek lettek, az árak gyors ütemben emelkedtek. Ez némileg ellensúlyozza, hogy az új építésű ingatlanok egyre komfortosabbak. 2023-ban az új lakások mindössze 46%-ában volt padlófűtés. Idén azonban ez az arány már közel 80%. A felszereltségük is jobb, mint korábban. A légkondicionáló szinte már alapnak számít. A luxus iránt is nőtt az igény. Az új lakások 16%-a ugyanis olyan épület együttesben található, amelyhez úszómedence tartozik. A hangsúly a lakhatási minőségre került. Az új projektek a méretet jobb ergonómiával, a számlákat csökkentő magasabb energetikai hatékonysággal, modern felszereltséggel és a közösségi terekre fektetett hangsúllyal kompenzálják. Mostantól szigorúbb uniós szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a cégek termékeik és működésük környezeti hatásáról. A zöld vagy környezetbarát jelzőt csak akkor használhatják, amennyiben azt bizonyítani tudják. Ha pedig jövőbeli környezetvédelmi vállalást tesznek, konkrét célokat és nyilvános tervet is fel kell mutatniuk. Az új előírás nem helyettesíti a biotanúsítást, és a biójelzés sem jelent mindenre kiterjedő garanciát. A cégek persze továbbra is beszélhetnek termékeik valós környezeti előnyeiről, de állításaikat igazolniuk kell. Ha például csak a csomagolás egy része újra hasznosított, nem nevezhetik az egész terméket környezetbarátnak. Az olyan jelzőkhöz, mint a zöld vagy a környezetbarát, elismert környezeti teljesítményt kell igazolniuk. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet jelentése szerint a 18 és 24 év közötti romániai fiatalok csaknem egynegyede nem áll alkalmazásban, és semmilyen oktatásban vagy szakképzésben nem vesz részt. Ez a mutató jelentősen meghaladja az OECD országok átlagát, ahol a legfeljebb 24 éves felnőttek mindössze 14%-a tartozik ebbe a kategóriába. A foglalkoztatásból és a képzésből kimaradó fiatalok komoly szakpolitikai aggodalomra adnak okot, mivel az ebben a korban megtapasztalt tartós inaktivitás hosszantartó negatív hatással lehet a későbbi szociális és gazdasági életútra. A dokumentum arra is rávilágít, hogy az oktatási végzettség szinte történelmi csúcsot ért el, mivel egyre többen szereznek felsőfokú képesítést. Mindezek ellenére Romániában a diplomások aránya elmarad a nemzetközi átlagtól. Mindössze 19%-ot tesz ki, még a középfokú végzettségűeké eléri az 56%-ot.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Folytatódik a vénasszonyok nyara, derült égboltra számíthatunk a mai nap folyamán, a napi maximumok pedig 25-26 Celsius fok körül alakulnak, északára 9 fokra hűl vissza a levegő. Holnap és holnap után is hasonló értékeket mérhetünk majd, a csapadék pedig elkerül messzire bennünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
4: A vasúti töltésen végzendő munkálatok miatt pluszosok, jó, ha tudjátok, hogy nem lehet a Krüngölő utcáról az Uzinelor utcára lehajtani, illetve az Uzinelorról sem lehet a Krüngölő utcára lehajtani, úgyhogy ha arra járnátok, arra van dolgotok, akkor mindenképp kerüljetek, keressetek alternatív útvonalakat, mi pedig további jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk nektek.
5: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
1: A legfontosabb hírek, információk,
5: jó hangulat
1: és csak jó zene az ébredéshez.
4: Bizony, hát itt a Reggeli Plusz a 89,6-on a mikrofonnál. Szegedi Máriát halljátok, 11 óráig pörög na a Reggeli Plusz. Szóljatok hozzá adásainkhoz, hívjatok, írjatok üzenetet, én pedig hozom a bennünket érintő legfontosabb információkat, programajánlókat és persze szuper slágereket. A folytatásban például itt van Nico Santos és a Why Don't You Stay című slágere, úgyhogy nyújtat és kellemes rádiózást kívánok nektek.
5: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad.

Hello, Nagyváradi a környékbeliek, hogy telik ez a szerda délelőtt, remélem kellemesen, meséljetek nekem, hívjatok, írjatok. Nagyvárad és környéke ma is ad témát bőven, én pedig hozom, amit érdemes tudnatok. A Zanés Télor utcai közúti aluljáró várhatóan október végéig elkészülhet és forgalomba is helyezhetik. Az alapú célja pedig, hogy gördülékenyebbé tegye a közlekedést a belváros és a körgyűrű közötti tengelyen, az Ősi negyedben, valamint az Aradi út és a Szováta híd közötti útszakaszon. A beruházás miatt 2025. szeptemberében lezárt munkaterület megnyitása óta nehézkesebb a közlekedés az Aradi út és a Szováta híd között. Csúcsidőben mindkét irányban torlódások alakulnak ki a Tudor Vladimirescu utcán. A forgalmat a Bartoli és a Simeon Bernoulli utca keresztetődésénél kialakított körforgalom is lassítja, amely a Decsebál-Sugárút kereskedelmi övezete felé biztosítja a hozzáférést. Jelenleg a városból kifelé tartók az Onés Tilor utca és az Alexandruk Kázábán út kereszteződésénél kerülik meg az aluljárót, így az ottani körforgalom is zsúfoltabb. Az ellenkező irányból érkezők pedig a Mestesugárilor vagy a Bartoli utcán közlekednek. Én pedig pluszosok arra kérlek benneteket, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, hívjatok, írjatok üzenetet. Én pedig továbbítom azt mindenkinek, hogy legyünk képben, és jövök még hasznos információkkal, úgyhogy mindenki maradjatok itt a 89,6-on.

Hello, hello, nagyváradiak, környékbeliek, Bihar megyeiek, szerte reggel is a benneteket érintő legfontosabb információkat kapjátok meg itt a 89,6-on, a Reggeli Pluszban. Hát képzeljétek, a munkálatok 30%-a már elkészült az épülő nagyváradi multifunkcionális kulturális központnál, amely egy több mint 17.700 négyzetméteres telken valósul meg, azon a területen, ahol korábban katonai egység működött. A Fogarásolói utcában a Körösvidéki Múzeum és a Gyorgyás-Sinkály megyei könyvtár szomszédságában épülő létesítményben egy több mint 1000 férőhelyes rendezvényterem, 2-300 férőhelyes konferenciaterem, kiállítótér és étterem is helyet kap. A kivitelezés során már kialakították a nagy terem nézőterének tartó szerkezetét, és a színpad mögötti terek szerkezete is nagy részt elkészült. A központban klasszikus és könnyű zenei koncertek, színházi előadásokat, kiállításokat és konferenciákat is szerveznek majd. A létesítményt a Bihar megyei tanács alárendeltségébe tartozó kulturális intézmények, a Nagyváradi Állami Filharmónia, a Bihar megyei kulturális központ, a Nagyváradi Körösvidéki Múzeum, a Mária Királyné Színház, a Szigligeti Színház és a Gyorgyás-Sinkály Bihar megyei könyvtár, valamint magánszervezők is használhatják majd rendezvényeikhez. Zajlanak tehát a munkálatok gőzerővel az új multifunkcionális kulturális központnál. És mi is gőzerővel folytatjuk a reggelt, jövök még hozzátok hasznos infókkal, programajánlókkal és persze klasslágerekkel, úgyhogy tartsatok.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszoreshop.ro-ra további információkért.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Enyhetelet jósolnak a klimatológusok, és októberben is jöhet még hőhullám. Lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazási szakasza. A Románia nincs az első 30-ban a világ legboldogabb országainak raksorában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ezen a télen a sarki örvény és az El Niño jelenség is befolyásolhatja az időjárás alakulását Európában. Az első előrejelzések arra utalnak, hogy a tél első fele Európa nagy részén enyhébb lehet és csapadékos. Mindezek előtt viszont az októberi hónap is hozhat még meglepően meleget. A középtávú előrejelzések európai központjának adatai szerint a tél első fele enyhébb lehet Európa nagy részén. Közép-Európában pedig a megszokottnál több csapadék várható. Az átlag feletti csapadékmennyiség jó hír az aszállyal küzdő régiókban élőknek. A klimatológusok ugyanakkor azt is kihangsúlyozzák, hogy még túl korai végleges következtetéseket levonni a következő hónapok időjárásáról. Lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazási szakasza. A 39-ben nevezett projektre 3363 voks érkezett. A legtöbb szavazatot a zöld területek kialakítását és bővítését célzó kezdeményezések kapták. Az online szavazási szakaszban a legtöbb voksot a Pecepatak menti zöld folyosók kialakítására benyújtott projekt kapta. A második helyen végzett az Onestilor utcai zöld folyosó megújítása. A harmadik legtöbb szavazatot a Júliumáni utcára tervezett 100 fából álló új zöld folyosó kapta. A negyedik pedig a Várad szülős egykori temetőjében állítandó emlékfal felállítása lett. A részvételi költségvetés programja ezzel nem zárult le. Következik a személyes szavazási szakasz, amely azoknak a nagyváradiaknak is lehetőséget ad, akik nem voksoltak online. Ezért a Városháza ügyfélfogadó termében egy urnát helyeztek ki, ahol szavazólapokat is biztosítanak. A személyes szavazásra a város különböző negyedeiben szervezett találkozókon is lehetőség lesz. Finnország, Izland és Dánia foglalják el az első három helyet a világ legboldogabb országainak rangsorában. Meglepetésszerűen egy háborúban álló állam bejutott a top 10-be, miközben Románia a 34. helyen végzett. A rangsor meglepetése a 8. helyen tűnik fel, amelyet Izrael foglal el. Meglepőnek tűnhet, figyelembe véve, hogy az ország háborúban áll. A jelentés ugyanakkor nem azt méri, hogyan érzik magukat az emberek egy adott pillanatban, hanem azt, hogy miként értékelik az életüket összességében. Az országok közötti különbségek értelmezéséhez a kutatók olyan tényezőket is figyelembe vesznek, mint az egyfőre jutó bruttó hazai termék, az egészségben eltöltött várható élettartam, a társadalmi támogatottság, a saját döntések meghozatalának szabadsága, a nagy lelkűség és a korrupció érzékelése.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Folytatódik a vénasszonyok nyara, derültékboltra számíthatunk a mai nap folyamán, a napi maximumok pedig 25-26 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára 9 fokra hűl vissza a levegő. Holnap és holnap után is hasonló értékeket mérhetünk majd, a csapadék pedig elkerül messzire bennünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: November 1-ig az aluljáró építési munkálatok miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát, a Körösáruháztól a 79 A-számú ingatlan térségéig. A lezárás a Muzeului utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet jelenleg közlekedni. Tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és használjátok a kijelölt kerülő utakat. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
4: Bizony-bizony, a legnagyobb slágerekkel folytatjuk, a legnagyobb hangulatban. Itt van a folytatásban Damiano David Next Summer című slágere, előtte pedig a Shapeshifters 2004-es slágerét hozom nektek, úgyhogy tartsatok velem, jó utat és jó rádiózást!
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Reggeli Plusz, a

A slágerek és a bennünket érintő leghasznosabb információk itt a 89,6-on a Reggeli Pluszban. Nagyváradiak, jól tudjátok, hogy őszi takarítási kampányt szervez Nagyvárad önkormányzata a Rerveszt köztisztasági szolgáltatóval együttműködésben október 5 és 30-a között. A program során a lakosok ingyenesen adhatják le az ősszel keletkező növényi hulladékot, így a lehullott leveleket és a levágott ágakat is. A Rerveszt a közterületekről is összegyűjti a faleveleket, ugyanakkor a lakók és a lakóközösségek a saját udvarukban, kertjükben összegyűjtött zöld hulladékot is kihelyezhetik a telek határa. A leveleket átlátszó zsákokba kell tenni, hogy a szél ne fújja szét azokat az úttesten vagy a járdán. Az ágakat pedig célszerű kisebb darabokra vágni és összekötni, hogy ne veszélyeztessék a járókelőket. A növényi hulladékot hétfőtől péntekig előre meghatározott útvonalak szerint gyűjtik. A munkát a főbb közlekedési útvonalakon kezdik, majd a fasorok, zöld területek, illetve a lakóközösségekhez és magánházakhoz tartozó közterületek következnek. A gyűjtés 4 zónában zajlik, ezért a lakosoknak érdemes előre ellenőrizniük, hogy melyik napon kell kihelyezniük a zöld hulladékot. Október 5 és 9-e között az első zónában gyűjtik a növényi hulladékokat. Ide tartozik a Sebes-Körös bal partja, a Denszus János és a Dacia híd között, a Gosdú tér, a Nagy Piac, a Gyorgye Kosztefor utca, a December 22 park, a Feldi Array, a Fögörásoló és a Szejrát utca, a Rólikovszki út, az Ogorulúj és az Apateulúj utca által határolt terület. A zónához tartozik Ősi negyed, az Északősi városrész, valamint a Grigorescu negyed is.

0: Szerda reggeli plusz végéhez érkeztünk. Nagyváradi a környékbeliek hamarosan 11 óra. Ez azt jelenti, hogy egy rövid reklámot követően érkeznek. A bennünket leginkább érintő hírek, ezt a mai nap folyamán Ábrahám Miklós kollégám szállítja nekünk. Fogadjátok őt nagy szeretettel. Majd 11 órától Balog István Vilmos kollégám veszi át a mikrofont, 3 órától pedig Keserű Tamás kísér haza benneteket egészen este 7 óráig a Sláger pluszban, 8 órától pedig berobok hozzánk a zenevonat. Maradjatok itt a plusszal, megéri, további utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, legyen csoda szép napotok. A reggeli plusz pedig holnap is vár benneteket, ugyanitt, ugyanekkor. A mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok, sziasztok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 30-áig a 60 kapszulás gépi mosásra alkalmas Perzil mosószerára 49,99 bani, valamint a cson nélküli sertés szomb kilója mindössze 16,90 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
3: A Brico-ban szeptember 30-áig 15%-os kedvezményt kapsz a teljes acéllemez lap radiátor kínálatra, valamint 15%-os kedvezményt a fűtési rendszerhez való radiátor szelepek és tartozékok teljes kínálatára. Brico, együtt munkára készen!
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: A jó hírt közölt a pénzügyminiszter azok számára, akik nyugdíjemelésben reménykednek. Ezrével szűntek meg a kereskedelemmel, járműszereléssel és építkezéssel foglalkozó cégek. Nem fogynak az okostelefonok. Világszerte 11%-kal estek az eladások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Már jövő év elejétől emelkedhetnek a nyugdíjak, jelentette ki Alexandru Nazare, ügyvívő pénzügyminiszter. A tárcavezető, aki a leendő kormányban ugyanezt a tisztséget töltheti be, parlamenti meghallgatása után jelentette be a jó hírt. Nazare kijelentette, a nyugdíjak indexálása már a jövő év első hónapjától megvalósítható, de óvatosnak kell lenni, és a jövő évi költségvetési tervezeten kell alapulnia. Arra a kérdése, miszerint garantálható-e, hogy jövőre nem emelkednek az adók, Nazare kijelentette, erről a 2027-es költségvetés kidolgozásakor lehet érdemben beszélni. Hozzátette, hogy a jövő évi büdzsé 2026-hoz képest jelentős többletterhelésnek lesz kitéve, ezért a részleteiről valamennyi párttal egyeztetni kell. Ugyanakkor hangsúlyozta, jelenleg nem számolnak az ÁFA 2027-es emelésével. Közel 53 ezer vállalkozást töröltek az év első 7 hónapjában a romániai cégjegyzékből. 3,5%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. Derül ki az Országos Cégnyilvántartási Hivatal adataiból. A legtöbb céget Bukarestben törölték. Tevékenységi terület szerinti bontásban a legtöbbjük kereskedelemmel, járműjavítással, építkezésekkel, tudományos és műszaki tevékenységgel, illetve szállítmányozással és raktározással foglalkozott. Bihar megyében 2217 vállalkozás zárta be végleg a kapuit, ami egy komoly 7,3%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. Világszerte 11%-kal kevesebb okostelefont vásároltak idén, mint 2025 azonos időszakában. Derül ki egy globális gazdasági tanácsadó cég tanulmányából. A kereslet csökkenésének fő oka a termékek drágulása. Főleg az olcsónak számító és a középkategóriás telefonok ára nőtt. Ugyanakkor a cégek árpolitikája között is voltak különbségek. A drágulás annak a következménye, hogy a világpiacon nagyon nagy a kereslet a memória csippek iránt. Ezért a gyártók emelték az árakat, amit a telefongyártók többsége áthárított a vásárlókra. A piaci adatok azt mutatják, hogy ez az üzletpolitika megbosszulta magát. Az elemzők arra számítanak, hogy a harmadik és a negyedik negyedévben tovább csökkennek az eladások. Éves szinten a globális piac további zsugorodását jósolják.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: A Banka Transilvánia bemutatja az Orádia Fesztivált. Négy színpad a város szívében. Látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon Asaf Avidan. Velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett. Lenyűgöző utcai előadások. Fényshow a Sebeskörösön. Drónshow és tűzijáték. Orádia Fesztivált. Október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Orádia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A jó hírt közölt a pénzügyminiszter azok számára, akik nyugdíjemelésben reménykednek. Ezrével szűntek meg a kereskedelemmel, járműszereléssel és építkezéssel foglalkozó cégek. Nem fogynak az okostelefonok. Világszerte 11%-kal estek az eladások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Már jövő év elejétől emelkedhetnek a nyugdíjak, jelentette ki Alexandru Nazare, ügyvivő pénzügyminiszter. A tárcavezető, aki a leendő kormányban ugyanezt a tisztséget töltheti be, parlamenti meghallgatása után jelentette be a jó hírt. Nazare kijelentette, a nyugdíjak indexálása már a jövő év első hónapjától megvalósítható, de óvatosnak kell lenni, és a jövő évi költségvetési tervezeten kell alapulnia. Arra a kérdésre, miszerint garantálható-e, hogy jövőre nem emelkednek az adók, Nazare kijelentette, erről a 2027-es költségvetés kidolgozásakor lehet érdemben beszélni. Hozzátette, hogy a jövő évi büdzsé 2026-hoz képest jelentős többletterhelésnek lesz kitéve, ezért a részleteiről valamennyi párttal egyeztetni kell. Ugyanakkor hangsúlyozta, jelenleg nem számolnak az ÁFA 2027-es emelésével. Közel 53 ezer vállalkozást töröltek az év első 7 hónapjában a romániai cégjegyzékből. 3,5%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. Derül ki az Országos Cégnyilvántartási Hivatal adataiból. A legtöbb céget Bukarestben törölték. Tevékenységi terület szerinti bontásban a legtöbbjük kereskedelemmel, járműjavítással, építkezésekkel, tudományos és műszaki tevékenységgel, illetve szállítmányozással és raktározással foglalkozott. Bihar megyében 2217 vállalkozás zárta be végleg a kapuit, ami egy komoly 7,3%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. Világszerte 11%-kal kevesebb okostelefont vásároltak idén, mint 2025 azonos időszakában. Derül ki egy globális gazdasági tanácsadó cég tanulmányából. A kereslet csökkenésének fő oka a termékek drágulása. Főleg az olcsónak számító és a középkategóriás telefonok ára nőtt. Ugyanakkor a cégek árpolitikája között is voltak különbségek. A drágulás annak a következménye, hogy a világpiacon nagyon nagy a kereslet a memória csippek iránt. Ezért a gyártók emelték az árakat, amit a telefongyártók többsége áthárított a vásárlókra. A piaci adatok azt mutatják, hogy ez az üzletpolitika megbosszulta magát. Az elemzők arra számítanak, hogy a harmadik és a negyedik negyedévben tovább csökkennek az eladások. Éves szinten a globális piac további zsugorodását jósolják.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Napos, száraz idővel folytatjuk a délutánt Váradon és környékén. 20-21 fokot mutatnak most a hőmérők, de a következő órákban még 24-25 fokig melegedhet a levegő. Esőre nem kell számítani, az ég nagy rész derült marad, a keleti észak-keleti szél mérsékelt lesz. Holnap is hasonló idő várható, sok napsütés csapadék nélkül, délután 23-24 fok körüli maximumokkal. Pénteken sem érkezik komoly változás, többnyire napos időre és 22-23 fok körüli csúcsértékekre van kilátás. A reggelek azonban már hűvösebbek lehetnek, egyes helyeken fagypont környékére is csökkenhet a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: November 1-ig teljes lezárás van a Republicsi utcán a Körösáruház és a 79A számú ingatlan környéke között az aluljáró építése miatt. A munkálatok a Múzeumúj utcát is érintik, ott a Kanonok sora és a Republicsi utca közötti részen nem lehet közlekedni. A Drágas-Vode úton a vasúti felüljáró környékén szintén korlátozásra kell számítani november 25-éig. Mindkét irányban egy-egy sávon haladhat a forgalom. A Szeleusulúj utca felől Kolozsvár felé a külső sáv használható, a másik irányból érkezőket pedig a szemközti felszabadított sávba terelik. Az Uzinelor úton is munkálatok nehezítik a közlekedést, a Borsi út felől érkező oldalán felbontották az úttestet, ezért jelzőlámpás irányítás mellett váltakozó irányban lehet haladni. A lámpaváltás akár 4-5 percig is eltarthat, így itt hosszabb várakozás is kialakulhat. Ha a torlódást, balesetet, lezárást láttok, akkor ezt írjátok meg nekünk a Facebookon, vagy hívjátok a Plusz FM forró drótot 0359 17 22 22.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Sziasztok, ez itt a Plusz FM. Innentől kezdve hivatalosan is délután van. Hogy milyen lesz a ma délután? Csak rajtunk múlik. Én azt mondom, hogy tegyük oda magunkat és pörgessük föl. Jövünk a legjobb zenékkel, itt a foci VB himnusza, Shakira és a Die Die.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

the Sting, itt a Plusz FM-en, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Dolgozzunk össze ma délután is, várom tőletek például a közlekedési infókat, meg egyébként mindent, amit fontosnak gondoltok. Írjatok a Facebookon, vagy hívjatok 0359 17 22 22 a telefonszámunk. És ha már a közlekedés szóba került, lélekben készüljetek arra, hogy a Hájegesi Vin kulturális rendezvény miatt holnap délután 5 óra és 5 óra 40 között forgalomkorlátozásra kell számítani a belvárosban, mert hogy akkor tartják a felvonulást. A résztvevők Mária királyné szobrától indulnak, majd a körforgalmon és a Bémen téren keresztül haladnak a Szent László tér felé. Ideiglenesen korlátozni kell majd emiatt a gépjármű forgalmat, tehát ez holnap 5 óra és kb. 5 óra 40 között lesz Nagyvárad belvárosában. Hát sokan pont ilyenkor próbálnak hazajutni, úgyhogy nem lesz egyszerű. Lélekben veletek leszünk, illetve hogyha tudtok, akkor kerüljetek másfelé. Itt vagyunk, helyettetek is figyelünk mindenre, ami a városban fontos lehet. És hozzuk a legjobb zenéket is, figyelj, magyar dal jön, Rúzsa Magda.

0: szinte minden évben felröppen a hír, hogy valamilyen formában vissza fog térni a popvilágba. Aztán sajnos sose történik semmi. Ez a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon a délutáni pluszt hallgatjátok. És hát a hódok maradhatnak, a fáknak viszont idén már komolyabb testőrség jut a Sebes-Körös partján. Nagyváradon folytatják a folyóparti fák védelmét a hódok okozta károk ellen. Idén már 500 fa törzsét kezelik hódriasztószerrel, majd egy méter magas fémhálóval is körbeveszik őket. Tavaly 200 fánál alkalmazták ugyanezt a módszert, és a tapasztalatok szerint eredményesen. A hódok 2024-25 terén okoztak nagyobb károkat a körösparton, amikor több tucat fát rágtak meg, főleg a centenáriumi híd környékén. Mivel a hód védett állat, az önkormányzat korábban az áttelepítés lehetőségét is vizsgálta, végül azonban a helyükön hagyták az állatokat, ehelyett a veszélyeztetett fákat próbálják megóvni, és az idei programban már több mint kétszer annyi törzset védenek, mint tavaly, tehát 500 fa törzsét kezelik hódriasztószerrel a következő napokban Váradon. Nálunk a Plusz FM-en, a délutáni pluszban pedig mindjárt a Lost Frequences és a Basti közös dal, a Hold Down, illetve Head Down.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a csont nélküli Comteam sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
3: A dolgok nem maguktól történnek meg. Te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a doingbusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a be-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes.
4: Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult, valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keresd minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
5: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
6: A Brico-ban szeptember 30-áig a 710 wattos DeWalt fúrókalapácsot 23%-os kedvezménnyel mindössze 458,99-ért vásárolhatod meg. Ráadásul 3 kézi szerszám vásárlása esetén csak 2 árát fizeted. Hozd el hozzánk a régi szerszámodat és kapsz cserében egy 50 leértékű utalványt. Brico, együtt, munkára készen.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Gyertek, adjunk egy kis ritmust a ma délutánnak, megyünk tovább a legütősebb zenékkel. Jön majd Fatboy Slim és a Praise You, előtte pedig itt van Lost Frequences és a Basti közös dala, a Head Down.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a...

Ez a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon a délutáni pluszt hallgatjátok. Pörögünk fel egy kicsit, az év egyik legnagyobb kedvence érkezik, Bibi Rexa és a New Religion. Egyébként ez a dal ugye idén nyáron robbant igazán nagyot, de azt mondják, hogy már kb. 3 éve kész volt, csak egy asztal fiókban várt a sorsára. Mindenki tudja, ez a Fateless Insomnia feldolgozása, és hát mindenféle szerzői jogi problémák miatt nem jelenhetett meg ilyen sokáig. Bibi Rexa és a New Religion, hadd szóljon!

mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Plusz FM, a slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Ha bármi mondandótok vagy kérdésetek van, akkor csörögjetek ide nyugodtan. 0359 172222 a telefonszámunk, meg persze folyamatosan figyelem a Facebookot is, ott is jöhetnek az üzenetek. Meghallgatjuk a friss híreket, aztán még egy kis motiváció a munkához, hozzuk a jobbnál jobb zenéket. Nem sokára robban a TNT és az ébren álmodtunk.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A jó hírt közölt a pénzügyminiszter azok számára, akik nyugdíjemelésben reménykednek. Ezrével szűntek meg a kereskedelemmel, járműszereléssel és építkezéssel foglalkozó cégek. Nem fogynak az okostelefonok. Világszerte 11%-kal estek az eladások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Már jövő év elejétől emelkedhetnek a nyugdíjak, jelentette ki Alexandru Nazare, ügyvivő pénzügyminiszter. A tárcavezető, aki a leendő kormányban ugyanezt a tisztséget töltheti be, parlamenti meghallgatása után jelentette be a jó hírt. Nazare kijelentette, a nyugdíjak indexálása már a jövő év első hónapjától megvalósítható, de óvatosnak kell lenni, és a jövő évi költségvetési tervezeten kell alapulnia. Arról kérdése, miszerint garantálható-e, hogy jövőre nem emelkednek az adók, Nazare kijelentette, erről a 2027-es költségvetés kidolgozásakor lehet érdemben beszélni. Hozzátette, hogy a jövő évi büdzsé 2026-hoz képest jelentős többletterhelésnek lesz kitéve, ezért a részleteiről valamennyi párttal egyeztetni kell. Ugyanakkor hangsúlyozta, jelenleg nem számolnak az ÁFA 2027-es emelésével. Közel 53 ezer vállalkozást töröltek az év első 7 hónapjában a romániai cégjegyzékből. 3,5%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. Derül ki az Országos Cégnyilvántartási Hivatal adataiból. A legtöbb céget Bukarestben törölték. Tevékenységi terület szerinti bontásban a legtöbbjük kereskedelemmel, járműjavítással, építkezésekkel, tudományos és műszaki tevékenységgel, illetve szállítmányozással és raktározással foglalkozott. Bihar megyében 2217 vállalkozás zárta be végleg a kapuit, ami egy komoly 7,3%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. Világszerte 11%-kal kevesebb okostelefont vásároltak idén, mint 2025 azonos időszakában. Derül ki egy globális gazdasági tanácsadó cég tanulmányából. A kereslet csökkenésének fő oka a termékek drágulása. Főleg az olcsónak számító és a középkategóriás telefonok ára nőtt. Ugyanakkor a cégek árpolitikája között is voltak különbségek. A drágulás annak a következménye, hogy a világpiacon nagyon nagy a kereslet a memória csippek iránt. Ezért a gyártók emelték az árakat, amit a telefongyártók többsége áthárított a vásárlókra. A piaci adatok azt mutatják, hogy ez az üzletpolitika megbosszulta magát. Az elemzők arra számítanak, hogy a harmadik és a negyedik negyedévben tovább csökkennek az eladások. Éves szinten a globális piac további zsugorodását jósolják.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Kellemes kora őszi időre számíthatunk a következő órákban, és 24 fok környékéig emelkedik a hőmérséklet. Sok lesz a napsütés, csapadék ma nem valószínű. A szél keleti-észak-kelet irányból fújhat, többnyire mérsékelt erősséggel. Holnap folytatódik a száraz napos idő, reggel 10-13, délután 23-24 fok körüli értékek várhatóak. Pénteken néhol már megjelenhetnek a felhők, első továbbra sem valószínű, a nappali maximum 22-23 fok körül alakulhat. Markáns fronthatással nem kell számolni, így az időjárás most várhatóan nem terheli megjelentősen a szervezetünket.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Október 4-éig lezárták a 190-es megyei út és az 1-es országút közötti összekötő utat. Külön terelő utat jelöltek ki az 5 tonnánál nehezebb és könnyebb járműveknek. Figyeljétek a táblákat, ha arra jártok. A Drágos-Vodá úton a vasúti felüljárónál november 25-éig dolgoznak, ezért mindkét irányban csak egy-egy sáv áll rendelkezésre. Itt érdemes lassabb haladással számolni, főleg a nagyobb a forgalom. Az Uzineor úton a Borsi út felől érkezve szintén útfelbontás van, egy sáv maradt járható, a két irány forgalmát jelző lámpával váltogatják, egy-egy váltás akár 4-5 percig is eltarthat, érdemes más szakaszt választani. Vezessetek óvatosan, jó utat, ha vannak még közlekedési infóitok, akkor írjatok a Plusz FM Facebook oldalán, vagy hívjatok minket a 0359 17 22 22-ön.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Egy óra elmúlt, sziasztok, jó munkát mindenkinek, ez itt a Plusz FM és ez itt a délutáni Plusz. Megpróbáljuk túlzenélni a munkazajt, hozzuk nektek a legnagyobb, legütősebb kedvenceket. Ja, majd például Alex Warren újdonsága a Fever Dream, itt ez Beyoncé és a Crazy in Love, ezt az órát pedig a TNT dalával nyitjuk. Jön az Ébren álmodtunk.
1: Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go. És legkedvesebb

Disturb és a Bittersweet Symphony, ez a Plus FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. 0359 17 22 22, ez a telefonszámunk, bármi mondandótok vagy kérdésetek van, akkor csörögjetek ide hozzánk, és tekintsünk előre egy kicsit a hétvégére. Szombaton rendezik meg az Oradea Night Run futóversenyt, emiatt szombaton este 7 és 11 óra között több belvárosi útszakaszt is lezárnak majd. Nem lehet majd közlekedni a Josip Vulkán utcán, a Szent László hídon, valamint az Emilia Mircea Kitúr utcán és a Siffernő utcán sem. A korlátozásokat a futók biztonsága és a rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében vezetik be. Tehát az éjszakai futóverseny miatt szombaton este 7 és 11 óra között lezárásokra kell számítani a belvárosban. 4 kerék helyett 2 lábon tudtok majd ott közlekedni. Mi is rohanunk tovább egy újabb kedvenccel, Justin Timberlake és a Can't Stop the Feeling, most a Pluszon.

0: és Young Fly, és az Oh Mama itt a Plusz FM-en, slágerek és magyar kedvencek. Nagyváradon jó munkát mindenkinek, a délutáni pluszt hallgatjátok, és hát Várad Szöllősön egyelőre még inkább a munkagödrök látszanak, de higgyétek el, hogy alakul a városi kert, több ponton is épül a majdani zöldövezet. Azt írják, hogy folytatódik a városi kert kialakítása a Szálka Park szomszédságában. Ezekben a napokban a későbbi gyalogos függőhíd helyén stabilizálják a talajt. Közben megkezdődött az üvegház alapozásának előkészítése is. Az ehhez szükséges gödör körülbelül felét már kiásták, és dalut is telepítettek a munkaterülete. A beruházással egy nagyjából 7,5 hektáros területből alakítanak ki rekreációs és oktatási célokat is szolgáló zöldövezetet. 2028 júliusára készülhetnek el, tehát azért a piknik kosarakat még egyelőre ne készítsétek. Helyette mi készültünk nektek jobbnál jobb zenékkel. James Blunt jön nem sokára. Itt lesz tőle a Stay the Night. Ez a Plusz FM, ez a délutáni plusz.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: Szupeko! Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Szeptember 30-áig a 60 kapszulás gépi mosásra alkalmas Perzil mosószer ára 49,99 bani, valamint a cson nélküli sertésszomb kilója mindössze 16,90 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Adunk még egy kis plusz energiát nektek a mai melóhoz. Jövünk a legjobb zenékkel. Mit lesz majd Miley Cyrus és a Flowers? Előtte pedig James Blunt és a Stay the Night.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz FM.

0: Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű rádióját hallgatjátok, és egyébként folyamatosan csöng nálunk a telefon.
1: Szia Billy, Ibolya vagyok, és tegnap volt a születésnapom.
0: Isten éltesse!
1: Köszönöm. Szeretném így rajtotok keresztül mindenkinek megköszönni, aki gondolt rám, és felköszöntött.
0: Sokan voltak?
1: Igen, szerencsére sokan voltak, és nagyon jól esett.
0: Hát azt elhiszem, azt elhiszem. Figyelj, akkor plusz egy köszöntőként mi is csatlakozunk. Isten éltessen téged. És hát akkor szülinapi ajándékként fogadd el tőlünk Cameron Whitcomb dalát. Jön a Kingdom of Fear. Most itt a Plusz FM-ben. Csak neked, jó?
1: Köszönöm szépen.

0: az égen át.
1: Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Délután 2 óra van, ez azt jelenti, hogy jöhetnek a friss hírek, meghallgatjuk, hogy mi történik a nagyvilágban körülöttünk. Aztán pedig napjaink egyik legnagyobb dance himnuszával megyünk tovább. Egy olyan dallal, amit például péntek és szombat esténként a Party Plusban is gyakran hallhattok. Egy holland producer duó érkezik, ők az Aloter, és itt lesz tőlük a Talk to You.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Banka Transzilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében. Látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan. Velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett. Lenyűgöző utcai előadások. Fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orelia Festival. Október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Orelia szervezi. További részletek az oreliafestival.ro oldalon.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egyre kisebb lakások épülnek Romániában, miközben az ingatlanárak emelkednek. Ellenben a komfortszintre és a felszereltségre jelentős hangsúlyt helyeznek a vásárlók. Mostantól szigorúbb uniós szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a cégek termékeik és működésük környezeti hatásáról. Aggasztó jelentés látott napvilágot Romániáról. A 18 és 24 év közötti hazai fiatalok 23%-a nem dolgozik és nem is tanul. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre kisebb lakások épülnek Romániában, miközben az ingatlanárak emelkednek. Írja a Profit.ro. 2023 és 2026 között országosan átlagban 5%-kal csökkent az eladásra kínált új építésű lakások hasznos alapterülete. Miközben a lakások kisebbek lettek, az árak gyors ütemben emelkedtek. Ez némileg ellensúlyozza, hogy az új építésű ingatlanok egyre komfortosabbak. 2023-ban az új lakások mindössze 46%-ában volt padlófűtés, idén azonban ez az arány már közel 80%. A felszereltségük is jobb, mint korábban. A légkondicionáló szinte már alapnak számít. A luxus iránt is nőtt az igény. Az új lakások 16%-a ugyanis olyan épületegyüttesben található, amelyhez úszómedence tartozik. A hangsúly a lakhatási minőségre került. Az új projektek a méretet jobb ergonómiával, a számlákat csökkentő magasabb energetikai hatékonysággal, modern felszereltséggel és a közösségi terekre fektetett hangsúllyal kompenzálják. Mostantól szigorúbb uniós szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a cégek termékeik és működésük környezeti hatásáról. A zöld vagy környezetbarát jelzőt csak akkor használhatják, amennyiben azt bizonyítani tudják. Ha pedig jövőbeli környezetvédelmi vállalást tesznek, konkrét célokat és nyilvános tervet is fel kell mutatniuk. Az új előírás nem helyettesíti a biotanúsítást, és a biojelzés sem jelent mindenre kiterjedő garanciát. A cégek persze továbbra is beszélhetnek termékeik valós környezeti előnyeiről, de állításaikat igazolniuk kell. Ha például csak a csomagolás egy része újra hasznosított, nem nevezhetik az egész terméket környezetbarátnak. Az olyan jelzőkhöz, mint a zöld vagy a környezetbarát, elismert környezeti teljesítményt kell igazolniuk. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet jelentése szerint a 18 és 24 év közötti romániai fiatalok csaknem egynegyede nem áll alkalmazásban, és semmilyen oktatásban vagy szakképzésben nem vesz részt. Ez a mutató jelentősen meghaladja az OECD országok átlagát, ahol a legfeljebb 24 éves felnőttek mindössze 14%-a tartozik ebbe a kategóriába. A foglalkoztatásból és a képzésből kimaradó fiatalok komoly szakpolitikai aggodalomra adnak okot, mivel az ebben a korban megtapasztalt tartós inaktivitás hosszantartó negatív hatással lehet a későbbi szociális és gazdasági életútra. A dokumentum arra is rávilágít, hogy az oktatási végzettség szinte történelmi csúcsot ért el, mivel egyre többen szereznek felsőfokú képesítést. Mindezek ellenére Romániában a diplomások aránya elmarad a nemzetközi átlagtól. Mindössze 19%-ot tesz ki, még a középfokú végzettségűeké eléri az 56%-ot.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Szinte zavartalan napsütéssel telik a mai nap itt Váradon, 24-25 fokot mutatnak majd a következő órákban a hőmérők, csapadék nem várható, és estig többnyire derült marad az ég, később viszont gyors lehűlés kezdődik. Holnap ismét napos, száraz idő jön, 23-24 fok körüli csúcsértékkel, pénteken már valamivel több felhő jelenhet meg, de az előrejelzések szerint továbbra sem érkezik érdemi csapadék, 22-23 fok lesz pénteken. A stabil száraz idő miatt komolyabb időjárási eredetű panaszokra nem kell számítani, a késő délutáni és esti gyors lehűlésre viszont érzékenyebben reagálhatnak az idősek és a keringési problémákkal élők. Napközben még kellemesen meleg lesz, estére azonban már jól jöhet egy plusz réteg ruha.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: November 1-ig nem járható a Republicsi utca egy szakasza, a Körös Áruháztól a 79A számú ingatlan környékéig. A kapcsolódó munkátok miatt a Muzeumlói utcában a Kanonok sora és a Republicsi utca között is teljes lezárás van. Figyeljétek az ideiglenes táblákat, használjátok a kijelölt kerülő utakat. Október 4-ig lezárták a 190-es megyei út és az 1-es országút közötti összekötő utat. Külön kerülő utat jelöltek ki az 5 tonnánál nehezebb és könnyebb járműveknek. Itt is érdemes figyelni a táblákat. És lassabb haladásra készüljetek az Uzinellor úton. A Borsi út felől érkezők oldalán hosszabb szakaszon felbontották az úttestet, ezért csak egy sávon jelzőlámpás irányítás mellett lehet közlekedni. A hosszú lámpaváltások miatt torlódás is kialakulhat. Ha láttok valamit, ami segíthet a többieknek, küldjétek el nekünk a Facebookon, vagy hívjatok minket, a stúdiónk telefonszáma 0359 17 22 22. Jó utat!
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: Ez itt a délutáni plusz, sziasztok, jó munkát mindenkinek, megyünk tovább a legjobb zenékkel, remélem tudjátok tartani velünk a tempót. Itt az Állott El és a Talk to You.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Szabadon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Abbefett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. A Vénusz és a régi nyár szólt itt a délutáni pluszban. Én viszont egy őszi programot hadd ajánljak nektek. Ünnepi tagavató túrát szervez az Ege 91 Nagyvárad. A célállomás a Kisszegyesdi völgy lesz. 12 kilométeres túra, 250 méteres szintemelkedéssel, illetve patakokon is át kell kelni, úgyhogy megfelelő túra felszerelést javasolnak. Maga a túra október 10-én lesz majd, vagyis jövő hétvégén. Ha szeretnétek ott lenni, akkor minél hamarabb jelentkezzetek Bondár Annánál. Az ő telefonszáma 0771 549 257, akár már is rácsöröghettek, tehát 0771 549 257, majd élménybeszámolót kérünk mindenkitől, aki ott lesz. Aki pedig itt marad velünk, annak jön most Jessie J és a Price Tag.

0: és magyar kedvencek Nagyváradon. Egy kis Budapest érkezett Nagyváradra, saját világ címmel ugyanis kiállítás nyílt a Tibor Ernő galériában, ahol a budapesti festő stúdió tagjainak munkáit mutatják be a Magyar Festészet Napja programsorozat részeként. A 43 éve alapított művészközösség eredetileg rajztanárok továbbképzéséből nőtte ki magát, ma azonban már mérnökök és egészségügyi dolgozók is alkotnak ebben a nagyjából 40 fős társaságban. A tárlatra elsősorban az idei Diós Jenői művésztelepen készült festményekbe válogattak, a kiállítás egyúttal a magyarországi és nagyváradi képzőművészek közötti több évtizedes együttműködés folytatása is. A képeket október 7-ig nézhetitek meg a Tibor Ernő galériában. Jó szórakozást hozzá, ez tehát a Saját világ című kiállítás. A mi világunkban, itt a Plusz FM-en pedig jön mindjárt Lorin nagy slágere, a Tattoo.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. A Banca Transilvánia bemutatja az Orelia Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysóa a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Orelia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
2: És most vissza a zenéhez.
0: És akkor innen megint a zenék beszélnek helyettünk. Jön majd Cserhátitól a Mennyit ér egy nő, előtte pedig Lorin és a Tattoo.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz

0: FM-et hallgatjátok, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, ez pedig itt a délutáni plusz, és én folyamatosan telefonügyeletet tartok. Imre van a vonalban. Szia, miben segíthetünk?
1: Szia, ha lehet, én is üzennék valakinek.
0: Lehet, kinek és mit?
1: A feleségemnek, Tímeának, hogy nagyon szereti őt az ő kis Manója. Remélem hallja.
0: Mi is reméljük, rendben van. Rendben van, Manó.
1: Köszönöm szépen, sziasztok.
0: Oké, akkor az üzenet mellé küldünk egy jó kis dalt is. Itt van Harry Styles újdonsága, az American Girl. Bármi van, csörögjetek, 0359 17 22 22 a Plusz FM forró drótja.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Eljött a három óra, úgyhogy a mikrofonos gazdát cserél. Keserű Tomi érkezik hozzátok a délután hátralévő részét. Vele töltetitek, én pedig angolosan távozom. Holnap délben jövök újra hozzátok. Tomi egyébként Niki Jurdalával indít majd. Mindjárt jön az Eyes on You.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Enyhetelet jósolnak a klimatológusok, és októberben is jöhet még hőhullám. Lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazási szakasza. A Románia nincs az első 30-ban a világ legboldogabb országainak raksorában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ezen a télen a sarki örvény és az El Niño jelenség is befolyásolhatja az időjárás alakulását Európában. Az első előrejelzések arra utalnak, hogy a tél első fele Európa nagy részén enyhébb lehet és csapadékos. Mindezek előtt viszont az októberi hónap is hozhat még meglepően meleget. A középtávú előrejelzések európai központjának adatai szerint a tél első fele enyhébb lehet Európa nagy részén. Közép-Európában pedig a megszokottnál több csapadék várható. Az átlag feletti csapadékmennyiség jó hír az aszállyal küzdő régiókban élőknek. A klimatológusok ugyanakkor azt is hangsúlyozzák, hogy még túl korai végleges következtetéseket levonni a következő hónapok időjárásáról. Lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazási szakasza. A 39 benevezett projektre 3363 voks érkezett. A legtöbb szavazatot a zöld területek kialakítását és bővítését célzó kezdeményezések kapták. Az online szavazási szakaszban a legtöbb voksot a Pecepatak menti zöld folyosó kialakítására benyújtott projekt kapta. A második helyen végzett az Onestilor utcai zöld folyosó megújítása. A harmadik legtöbb szavazatot a Júliumáni utcára tervezett 100 fából álló új zöld folyosó kapta. A negyedik pedig a Várad szülős egykori temetőjében állítandó emlékfal felállítása lett. A részvételi költségvetés programja ezzel nem zárult le. Következik a személyes szavazási szakasz, amely azoknak a nagyváradiaknak is lehetőséget ad, akik nem voksoltak online. Ezért a Városháza ügyfélfogadó termében egy urnát helyeztek ki, ahol szavazólapokat is biztosítanak. A személyes szavazásra a város különböző negyedeiben szervezett találkozókon is lehetőség lesz. Finnország, Izland és Dánia foglalják el az első három helyet a világ legboldogabb országainak rangsorában. Meglepetésszerűen egy háborúban álló állam bejutott a top 10-be, miközben Románia a 34. helyen végzett. A rangsor meglepetése a 8. helyen tűnik fel, amelyet Izrael foglal el. Meglepőnek tűnhet, figyelembe véve, hogy az ország háborúban áll. A jelentés ugyanakkor nem azt méri, hogyan érzik magukat az emberek egy adott pillanatban, hanem azt, hogy miként értékelik az életüket összességében. Az országok közötti különbségek értelmezéséhez a kutatók olyan tényezőket is figyelembe vesznek, mint az egyfőre jutó bruttó hazai termék, az egészségben eltöltött várható élettartam, a társadalmi támogatottság, a saját döntések meghozatalának szabadsága, a nagy lelkűség és a korrupció érzékelése.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: No, hát hölgyek, urak, fiúk, lányok, 2026. szeptember 30-án a hónap utolsó napján, szerdán, a hét munkanapjainak a közepén. Köszöntelek benneteket, és üdv a fedélzeten, a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, és indul a Sláger Plusz, hiszen itt az idő, a mikrofonnál pedig a következő 4 órában késérű Tomi. Készüljetek, várlak benneteket sok-sok jó zenével, infókkal, témákkal, érdekességekkel. Az első órában hozom a hírt arról, hogy fellázadtak a britek az AI ellen, és ennek meg is lett az eredménye. A részletek hamarosan, a slágerek és a magyar kedvencek pedig most rögtön. Start!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: No, hát rögtön egy állati hírrel kezdek itt a Sláger Pluszban. Idén is védik a nagyváradi fákat a hódok ellen a Sebeskörös partján. A tervek szerint 500 fa törzsét hódriasztószerrel kezelik, majd 1 méter magas fémhálóval veszik körül. Tavaly 200 fát védtek hasonló módon, és a módszer eredményesnek bizonyult. A hódok 2024-2025 telén okoztak látványosabb károkat a körös parton, több tucat fát megrágva, főként a centenáriumi híd alatti szakaszon. Mivel a hód védett állat, az önkormányzat végül nem az áttelepítésük, hanem a veszélyeztetett fák védelme mellett döntött. Így a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad, ahogyan tartja a mondás. Köszönöm szépen a figyelmeteket, az állati hír után vissza a kedvencekhez jönnek a legjobb zenék itt a Pluszon.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: No, itt a Sláger Pluszban egy nagyon fontos és hasznos dologról fogok beszélni nektek a folytatásban. Új mobiltelefonról is elérhető alkalmazást indított, ugyanis a Nagyváradi és a Metropolis övezetben működő Rare West hulladékszállító vállalat. A Rare West nevű alkalmazással az ügyfelek gyorsabban ellenőrizhetik a számláikat, online fizethetnek, illetve több ügyintézési lehetőséghez is hozzáférhetnek. Az alkalmazás a Rare West honlapján elérhető saját fiók platform mobiltelefonokra optimalizált változata. Android és iOS rendszerű készülékeken egyaránt használható. A vállalat tájékoztatása szerint a beállítása pedig nagyon egyszerű. Fontos, hogy az alkalmazás nem található meg a Google Play áruházban vagy az App Store-ban. A Rare West arra figyelmezteti az ügyfeleit, hogy kizárólag a vállalat hivatalos honlapjáról telepítsétek, vagy adjátok hozzá a telefonotokhoz. Az alkalmazás egyik legfontosabb előnye, hogy az ügyfelek valós időben ellenőrizhetik a hulladékszállítóval fennálló ügyfélkapcsolatuk állapotát. Megnézhetik a már kifizetett, illetve a legutóbb kibocsátott számlákat, és közvetlenül az alkalmazásból fizethetnek. Az alkalmazáson keresztül a sárga és kék zsákok is gyorsan megrendelhetőek. A zsákokat a Same Day futárszolgálat szállítja házhoz, illetve csomagautomatába is kérhető a kézbesítés. Próbáljátok és használjátok az új alkalmazást. Köszi a figyelmet!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A dolgok nem maguktól történnek meg. Te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired Make It Happen Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a doingbusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a be-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsuló utca 10A alatt.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
4: Gyere a Brikóba szeptember 30-áig és vásárolj benzines Stihl láncfűrészt 350 lejes kedvezménnyel mindössze 1099 leért. Valamint benzines Stihl lomfúvót 100 lejes kedvezménnyel mindössze 1269 leért. Brikó. Együtt. Munkára készen.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Figyelem, figyelem, itt a Sláger Plusz első órájában nem sokára érkezik a téma az első vágányra, azzal kapcsolatban, hogy fellázadtak a britek az AI ellen. Izgalmas lesz a sztori, várlak benneteket, most pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.
5: No fighting. We got the refugees. No fighting.

No, már is témánál vagyunk a Sláger Plusz első órájában szerdán. Óriási port kavart az Egyesült Királyságban egy mesterséges intelligenciával tervezett óriási falfestmény, amit a street art fővárosaként is ismert Bristolban helyeztek ki. A helyi söröző falára kikerült, transzparensre nyomtatott alkotás elvileg a város ikonikus jelképét és a híres utcaművész Banksy munkásságát hivatott éltetni. A helyiek és a helyi művészek viszont nemhogy nem hatódtak meg, hanem egyenesen felháborodtak. A mesterséges intelligencia ugyanis nem csak elvétette a nevezetességeket, az egyik hírességet például teljesen torzul rajzolta meg, a történelmi gőzhajóból pedig csak egy csavargőzös csinált, de Banksy híres molotov koktélos mackóját is egy bizarr féllábú figurára cserélte. A felháborodás olyan hullámot indított el, hogy a molinót napokon belül el kellett távolítani. A kocsmalánc egyébként azzal védekezik, hogy a falfelület felújításra szorul, így ez csak egy ideiglenes megoldás volt, és a végleges képet már egy helyi művésszel fogják elkészíteni. Az eset viszont sokkal mélyebb kérdéseket vet fel. Van-e helye a mesterséges intelligenciának egy olyan műfajban, ami alapvetően az emberi kézről, a helyi közösségről és az autentikus alkotásról szól? Szerintem nincsen. Úgyhogy nagyon jól tették, hogy eltávolították ezt az alkotásnak nevezhető micsodát. Nyilvánvalóan, hogyha majd húsvér művész készíti el ezt, akkor az egészen más lesz. A mesterséges intelligencia megmaradjon meg a kaptafánál. Mi meg megmaradunk a jó zenéknél itt a Pluszon természetesen.

0: Ebben a pillanatban ér véget a Sláger Plusz első órája, szeptember 30-án szerdán. A folytatásban friss információk, ropogós hírek, aktualitások Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából és tolmácsolásában. Fogadjátok nagyon sok szeretettel, aztán természetesen szó szerint belecsapunk a következő órába, hogy mivel, már is mutatom.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A jó hírt közölt a pénzügyminiszter azok számára, akik nyugdíjemelésben reménykednek. Ezrével szűntek meg a kereskedelemmel, járműszereléssel és építkezéssel foglalkozó cégek. Nem fogynak az okostelefonok. Világszerte 11%-kal estek az eladások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Már jövő év elejétől emelkedhetnek a nyugdíjak, jelentette ki Alexandru Nazare, ügyvivő pénzügyminiszter. A tárcavezető, aki a leendő kormányban ugyanezt a tisztséget töltheti be, parlamenti meghallgatása után jelentette be a jó hírt. Nazare kijelentette, a nyugdíjak indexálása már a jövő év első hónapjától megvalósítható, de óvatosnak kell lenni, és a jövő évi költségvetési tervezeten kell alapulnia. Arra a kérdése, miszerint garantálható-e, hogy jövőre nem emelkednek az adók, Nazare kijelentette, erről a 2027-es költségvetés kidolgozásakor lehet érdemben beszélni. Hozzátette, hogy a jövő évi büdzsé 2026-hoz képest jelentős többletterhelésnek lesz kitéve, ezért a részleteiről valamennyi párttal egyeztetni kell. Ugyanakkor hangsúlyozta, jelenleg nem számolnak az ÁFA 2027-es emelésével. Közel 53 ezer vállalkozást töröltek az év első hét hónapjában a romániai cégjegyzékből. 3,5%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. Derül ki az Országos Cégnyilvántartási Hivatal adataiból. A legtöbb céget Bukarestben törölték. Tevékenységi terület szerinti bontásban a legtöbbjük kereskedelemmel, járműjavítással, építkezésekkel, tudományos és műszaki tevékenységgel, illetve szállítmányozással és raktározással foglalkozott. Bihar megyében 2217 vállalkozás zárta be végleg a kapuit, ami egy komoly 7,3%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. Világszerte 11%-kal kevesebb okostelefont vásároltak idén, mint 2025 azonos időszakában. Derül ki egy globális gazdasági tanácsadó cég tanulmányából. A kereslet csökkenésének fő oka a termékek drágulása. Főleg az olcsónak számító és a középkategóriás telefonok ára nőtt. Ugyanakkor a cégek árpolitikája között is voltak különbségek. A drágulás annak a következménye, hogy a világpiacon nagyon nagy a kereslet a memória csippek iránt. Ezért a gyártók emelték az árakat, amit a telefongyártók többsége áthárított a vásárlókra. A piaci adatok azt mutatják, hogy ez az üzletpolitika megbosszulta magát. Az elemzők arra számítanak, hogy a harmadik és a negyedik negyedévben tovább csökkennek az eladások. Éves szinten a globális piac további zsugorodását jósolják.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon sok napsütésben van részünk, a csúcshőmérséklet napközben 24, éjjel pedig 10 fok körül alakul. Csapadék nem várható, de futó záporok, zivatarok kialakulhatnak, a szél pedig helyenként megélénkülhet. Számottevő fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, ugyanakkor a hőingás miatt az érzékenyebbeknél fejfájás, fáradtság vagy bágyadtság jelentkezhet.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
0: Október 4-ig lezárták a 190-es megyei út és az egyes országút közötti összekötő utat. A korlátozás alól kivételt képez a Komáú telephelyéhez vezető szakasz, illetve az egyes országút felől azoknak a cégeknek a járművei, amelyek közvetlenül a körforgalom kijárata közelében működnek, továbbra is behajthatnak a vasúti átjáró előtti telephelyekre. A korlátozás idején az 5 tonnánál kisebb megengedett össztömegű járművek a 190-es megyei út, Bors, egyes országút útvonalon kerülhetnek. Az 5 tonnánál nehezebb járművek számára pedig a 190-es megyei út, Bihar-Püspöki, 19-es országúti körforgalom, Nagyszántói út, DEX16 körgyűrű, egyes országúti körforgalom útvonalat jelölték ki, és ugyanez az útvonal érvényes az ellenkező irányban is. A vasúti infrastruktúra korszerűsítését célzó munkálatok miatt forgalomkorlátozást vezettek be november 25-ig a Drágosvodi úton a vasúti felüljáró környékén. A forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A Szeleusori utca felől Kolozsvár irányába tartó járművek a vasúti híd közelében a külső forgalmi sávon közlekedhetnek. A Kolozsvár felől a városközpont irányába érkező forgalmat pedig a Drágosvodi út felszabadult szemközti sávjába terelik. Nemek szokásból közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: További nagyon szuper szerdát kívánok nektek szeptember 30-án a hónap utolsó napján. Hogy vagytok, hogy érzitek magatokat? Jó rádiózást kívánok innen a stúdióból, ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és ugye folytatódik a Sláger Plusz, már a második órában járunk, a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi. Ebben az órában egy kis bulvár hírrel, pletykával készültem nektek. Hát nagy visszatérések és egy történelmi rekord, a 2000-es éveket idézte a VMA díját adó. Hamarosan beszámolok róla pontosabban, hogy mi történt ott, hogy kik lettek a díjazottak. Aztán természetesen azt is elárulom, hogy hozom nektek a Nagyvilág az ország és Nagyvárad legfrissebb híreit. Ezeket ősszel is mi szállítjuk, csak úgy, mint a legjobb zenéket. Minden egyben van, kezdünk!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Kellemes szerdát, jó rádiózást kívánok nektek, pluszosok itt a Sláger Plusz második órájában, és ha tudtok, akkor segítsetek, ugyanis jótékonysági könyvvásár tart a Könyvmentők Egyesület Igorért, melyen román, magyar és idegen nyelvű könyvekből egyaránt válogathattok. A könyvek természetesen újak és szép állapotúak, de nem csak könyvekkel készülnek nektek, lesznek kézműves dolgok is, apró és nagyobb munkák, amelyek szívvel, lélekkel készültek. Ezen a jótékonysági könyvvásáron minden vásárlással annak az Igor nevű 7 éves kisfiúnak az ügyét segítitek, aki örökletes genetikai rendellenességgel és súlyos autizmussal küzd. Minden egyes elvitt könyv, minden kézműves darab és minden támogatás egy újabb kis lépés a gyógyulása felé. Várnak tehát mindenkit október 3-án, 4-én 15 és 20 óra között Nagyváradon a Peszkörösölő utca 22 szám alatt található Alaksori klubban. Nagyon szépen köszönöm, amennyiben ti is tudtok segíteni és ezzel hozzájárulni Igor gyógyulásához. Cserében slágereket és magyar kedvenceket hozok nektek, rendben?

0: Figyelem, figyelem, itt a Plusz FM-en. Újra megnyíltak a közműszolgáltatók ügyfélszolgálati pontjai a Nagyváradi Városháza földszintjén. Így a Városházán ügyet intézni szándékozók hétfőtől péntekig ismét felkereshetik a posta, a Disztrigáz, a Rerveszt és a hőszolgáltató vállalat irodáit. A posta ügyfélszolgálat a 8-as, a Disztrigáz az 5-ös, a Rerveszt a 6-os, a hőszolgáltató pedig a 9-es szobában működik. A posta irodája 8 és 16 óra között, a Disztrigáz 8 és 16-15 között fogadja az ügyfeleket. A Rerveszt ügyfélszolgálata 7.30 és 15.30 között működik. A hőszolgáltató ugyanebben az időszakban fogadja az ügyfeleket. A Csekkbank és az Elektriká ügyfélszolgálati pontjai várhatóan október 1-jéig megnyílnak a Városháza földszintjén. Változás ugyanakkor, hogy a Digi a továbbiakban nem működtet ügyfélszolgálatot a Városháza épületében. A szolgáltató véglegesen az új, a Feketesas palotában kialakított ügyfélszolgálati pontba költözött. Erről ne feledkezzetek meg. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A dolgok nem maguktól történnek meg. Te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired Make It Happen Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a doingbusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a be-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes.
2: Mindegy, mire vagy allergiás, a Rinxil HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A Banka Transilvánia bemutatja az Oradia Festivalt. 4 színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysó a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Oradia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
3: Nagyváradon vagy a környéken építkezel, felújítasz? Válaszd a természetes követ, ami egy életre szól. Négyzetméterenként már 110 lejtől. Lépcső, ablakpárkány, padló, konyhapult valószínűleg a legjobb áron. Itt a főszezon, a készlet rohamosan fogy, az árak pedig csak a mostani tételre érvényesek. Egyre több magyar választ minket. Köszönjük a bizalmat. Gyere el hozzánk Leskösségbe, Bihar megyébe, vagy keresd minket a Facebookon. Marmorex Magyarország.
4: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
5: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Itt a Pluszon Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában pörgünk tovább szerdán, szeptember 30-án. Nem sokára hozom majd a témát, ugye azzal kapcsolatban, hogy a 2000-es éveket idézte az MTV Video Music Awards díját adója. Hogy ki mit vitt el, az is kiderül hamarosan, én pedig hozom nektek a jó zenéket.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
8: Ez a Plusz, ez a...

Itt a Sláger Plusz második órájában is ígértem nektek egy témát. Hát nosztalgia, hatalmas visszatérések és egy egészen történelmi rekord. Los Angelesben átadták ugyanis az idei MTV Video Music Awards díjait. A gála pedig pontosan olyan volt, mintha visszarepültünk volna a 2000-es évek elejére. A műsorvezetői székben a mindig elegáns Snoop Dogg köszöntötte a közönséget. A színpadon pedig egymást követték a pop történeti pillanatok. 23 év után tért vissza a VMA-re Madonna, aki nem csak elképesztő showt csinált, de elvitte az év előadója díjat is. De a rock rajongók sem maradtak Liba bőr nélkül. A Nirvana még élő tagjai több mint 30 év után álltak újra együtt a gála színpaden, hogy átvegyék az MTV életmű díját. Az esemény legfényesebb csillaga viszont kétségkívül Taylor Swift volt. Az énekesnő a The Fate of Ophelia című klipjével újabb trófeákat gyűjtött be, ezzel pedig elérte a 33. VMA szobrocskáját, hivatalosan is átvéve a vezetést Beyoncé-tól és beírva magát a díjátadó történelem könyvébe. Óriási gratula természetesen nem csak neki, hanem minden díjazottnak, és nálunk is jönnek természetesen a slágerek és a magyar kedvencek, mi meg ezeket díjazzuk itt a pluszon, ugye? On a

ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz szerdán szeptember 30-án. No, milyen volt a második óra? Hogy tetszett? Hát a java még hátra van, kérem szépen. Egyrésztről várjuk ide a stúdióba Ábrahám Miklós kollégámat, aki hozza nektek a legfrissebb híreket, aztán pedig jövök vissza, és indítom nektek a harmadik felvonást, hogy mivel? Slágerekkel és magyar kedvencekkel, itt a kezdő dal.

0: Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
3: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
4: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Egyre kisebb lakások épülnek Romániában, miközben az ingatlanárak emelkednek. Ellenben a komfortszintre és a felszereltségre jelentős hangsúlyt helyeznek a vásárlók. Mostantól szigorúbb uniós szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a cégek termékeik és működésük környezeti hatásáról. Aggasztó jelentés látott napvilágot Romániáról. A 18 és 24 év közötti hazai fiatalok 23%-a nem dolgozik és nem is tanul. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre kisebb lakások épülnek Romániában, miközben az ingatlanárak emelkednek. Írja a Profit.ro. 2023 és 2026 között országosan átlagban 5%-kal csökkent az eladásra kínált új építésű lakások hasznos alapterülete. Miközben a lakások kisebbek lettek, az árak gyors ütemben emelkedtek. Ez némileg ellensúlyozza, hogy az új építésű ingatlanok egyre komfortosabbak. 2023-ban az új lakások mindössze 46%-ában volt padlófűtés, idén azonban ez az arány már közel 80%. A felszereltségük is jobb, mint korábban. A légkondicionáló szinte már alapnak számít. A luxus is nőtt az igény. Az új lakások 16%-a ugyanis olyan épület együttesben található, amelyhez úszómedence tartozik. A hangsúly a lakhatási minőségre került. Az új projektek a méretet jobb ergonómiával, a számlákat csökkentő magasabb energetikai hatékonysággal, modern felszereltséggel és a közösségi terekre fektetett hangsúlyjal kompenzálják. Mostantól szigorúbb uniós szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a cégek termékeik és működésük környezeti hatásáról. A zöld vagy környezetbarát jelzőt csak akkor használhatják, amennyiben azt bizonyítani tudják. Ha pedig jövőbeli környezetvédelmi vállalást tesznek, konkrét célokat és nyilvános tervet is fel kell mutatniuk. Az új előírás nem helyettesíti a biotanúsítást, és a biojelzés sem jelent mindenre kiterjedő garanciát. A cégek persze továbbra is beszélhetnek termékeik valós környezeti előnyeiről, de állításaikat igazolniuk kell. Ha például csak a csomagolás egy része újra hasznosított, nem nevezhetik az egész terméket környezetbarátnak. Az olyan jelzőkhöz, mint a zöld vagy a környezetbarát, elismert környezeti teljesítményt kell igazolniuk. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet jelentése szerint a 18 és 24 év közötti romániai fiatalok csaknem egynegyede nem áll alkalmazásban, és semmilyen oktatásban vagy szakképzésben nem vesz részt. Ez a mutató jelentősen meghaladja az OECD országok átlagát, ahol a legfeljebb 24 éves felnőttek mindössze 14%-a tartozik ebbe a kategóriába. A foglalkoztatásból és a képzésből kimaradó fiatalok komoly szakpolitikai aggodalomra adnak okot, mivel az ebben a korban megtapasztalt tartós inaktivitás hosszantartó negatív hatással lehet a később további szociális és gazdasági életútra. A dokumentum arra is rávilágít, hogy az oktatási végzettség szinte történelmi csúcsot ért el, mivel egyre többen szereznek felsőfokú képesítést. Mindezek ellenére Romániában a diplomások aránya elmarad a nemzetközi átlagtól. Mindössze 19%-ot tesz ki, még a középfokú végzettségűeké eléri az 56%-ot.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
7: A mai napon sok napsütésben van részünk, a csúcshőmérséklet napközben 24, éjjel pedig 10 fok körül alakul. Csapadék nem várható, de futó záporok, zivatarok kialakulhatnak, a szél pedig helyenként megélénkülhet. Számottevő fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, ugyanakkor a hőingás miatt az érzékenyebbeknél fejfájás, fáradtság vagy bágyadtság jelentkezhet.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: November 1-ig az aluljáró építési projekt munkálatai miatt teljesen lezárták a Republicsi utca egy szakaszát, a Körös Áruháztól a 79 A számú ingatlan térségéig. A lezárás a Múzeumi utcát is érinti. Itt a Kanonok sor és a Republicsi utca közötti szakaszon nem lehet jelenleg közlekedni. A Nagyváradi Városháza arra kér benneteket, hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket, és a lezárások idején használjátok a kijelölt kerülő utakat. Illetve infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinellor út egy szakaszán is. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet. Így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és persze, ha tehetitek, akkor inkább kerüljetek. Jó utat kíván a Plusz FM!
5: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
7: Ez itt a Plusz FM, kérem szépen, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz harmadik felvonása szeptember 30-án szerdán a hét munkanapjainak a közepén. Kedves melós társak, kollégák, kitartást kívánok nektek. A mikrofonnál a stúdióban a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda, Keserű Tomi. Ebben az órában képzeljétek el, a boldogság valódi kulcsát fogjuk majd keresni, ami a tudósok szerint nem a pénz és nem is az élvezetek. Hogy mi az, hát az kiderül majd az óra második felében. Én talán annyit hozzátennék, hogy a Plusz FM hallgatása is ebbe a körbe tartozik. Jönnek természetesen a fontos helyi infók és az aktualitások, valamint a slágerek és a magyar kedvencek, úgyhogy a beszállást befejezni, indulunk!
5: Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Sláger plusz harmadik órájában közlekedők figyelem, két újabb forgalomkorlátozás is nehezíti a váradiak életét a hét hátra levő részében. Október 1-én 17 és 17.40 között a Hályágesi Bén elnevezésű kulturális rendezvény miatt. A résztvevők felvonulása idén Mária királyné szobrától a körforgalmon át a Bémer tér, majd a Szent László tér felé vezető útvonalon kell ugye forgalomkorlátozásra számítani. Október 3-án este az Aurelia Night Run futóverseny miatt lesznek jelentősebb lezárások. A verseny idején 19 és 23 óra között lezárják a Josip Vulkán utcát és a Szent László hidat, az Emilian Mircea Kitul utcát, valamint a Siferdő utcát. A korlátozásokat a versenyzők biztonsága és a rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében vezetik be, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a türelmeteket és a megértéseteket. Jó utat kívánok mindenkinek, jó zenékkel!

0: kellemes szerdát, jó rádiózást nektek itt a Sláger Plusz harmadik órájában. Kedvezőbbé tehetik a 26 év alatti fiatalok részmunkaidős foglalkoztatását. Egy parlamenti tervezet ugyanis azokra is kiterjeszteni a jelenlegi járulékkedvezményt, akik már nem diákok vagy egyetemisták. A változás azoknak a fiataloknak könnyíthetné meg az elhelyezkedését, akik befejezték vagy félbehagyták tanulmányaikat. A jelenlegi szabályozás szerint a részmunkaidős szerződéseknél főszabály szerint legalább az országos bruttó minimálbér alapján kell megfizetni a társadalombiztosítási járulékokat akkor is, ha a munkavállaló tényleges keresete ennél alacsonyabb, ez alól azonban több kivétel is létezik. Ezek közé tartoznak a 26 év alatti diákok és egyetemisták, akiknél a járulékfizetés alapja nem emelkedik automatikusan a minimálbér szintjére, ha részmunkaidőben ennél kevesebbet keresnek. A parlament elé került módosítás ebből a feltételből törölni a tanulói vagy hallgatói jogviszonyra vonatkozó megkötést. Így a kedvezőbb szabály minden 26 év alatti fiatalra vonatkozna. Ez azt jelentené, hogy például egy 22 vagy 25 éves fiatal akkor is a kivételi körbe kerülhetne, ha már befejezte az iskolát, vagy az egyetemet mondjuk félbehagyta a tanulmányait, illetve másokból nincs beiratkozva semmilyen oktatási intézménybe. A kezdeményezők szerint a részmunkaidős állás elsősorban belépési lehetőséget jelenthetne ezeknek a fiataloknak a munkaerőpiacra, nem pedig hosszú távú megoldást. A cél az lenne, hogy az első munkatapasztalat megszerzése után könnyebben jussanak stabil álláshoz, saját jövedelemhez és később teljes munkaidős foglalkoztatáshoz. Én is jó melót, jó munkát kívánok mindazoknak, akik velem együtt húzzák az igát, slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Pluszon.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
3: A dolgok nem maguktól történnek meg. Te váltod őket valóra. Beszéljünk nyíltan a kihívásokról, az inspirációról és a cselekvésről az üzleti életben. Várunk október 8-án reggel 8 órától az Artemis Letóban a Be Inspired, Make It Happen, Powered by Raiffeisen Bank konferenciára, amelyet a Be Leader Egyesület és a doingbusiness.ro szervez. Építs kapcsolatot sikeres vállalkozókkal, CEO-kkal és csúcsvezetőkkel. Regisztrálj most a be-inspired.ro oldalon. A részvétel ingyenes.
4: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Hát kérem szépen, már a Sláger Plusz harmadik órájában járunk. Ebben az órában a boldogság után nyomozunk, nem is olyan sokára, úgyhogy tartsatok velem mindenképpen. A tudósok szerint nem a pénz és nem is az élvezetek a boldogság valódi kulcsa. No de akkor vajon micsoda? Hát erről rántom le a leplet nem is olyan sokára, tartsatok velem.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz, ez a Plusz.

Sláger Plusz harmadik órájában a boldogság kék madarát kergetjük, kérem szépen. Mi a boldogság igazi titka? Teheti fel magának a kérdést az ember vagy bárki másnak. Egy új autó, a nagyobb fizetés, vagy valami egészen más, amiért egyetlen fillért sem kell fizetnünk. No hát kutatók és pszichológusok hosszú évek tanulmányait és felméréseit összegezve arra a következtetésre jutottak, hogy a tartós elégedettség kulcsa sokkal közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. A tudósok szerint a jólétünk alapját nem a tárgyi javak vagy a pillanatnyi sikerek adják, hanem az úgynevezett mély, megtartó emberi kapcsolatok. Legyen szó családról, barátokról vagy a közösségről, ahová tartozunk. A kutatás arra is rámutat, hogy a mindennapi mikropillanatok, mint mondjuk egy őszinte beszélgetés a reggeli kávé mellett, a rendszeres mozgás vagy a hálagyakorlás szinte azonnal csökkentik a stressz hormonok szintjét, és hosszú távon lényegesen boldogabbá tesznek minket, mint bármilyen nagy értékű vásárlás. Úgy tűnik tehát, hogy a recept pofon egyszerű. Tárgyak helyett élményeket, rohanás helyett pedig valódi figyelmet kell gyűjtenünk.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: nyugalom, csak semmi pánik, csupán a Sláger Plusz harmadik órája ér véget ebben a pillanatban, szeptember 30-án, szerdán a hét közepén, a hét munkanapjainak a közepén, ugyebár. De megyünk tovább, jönnek a hírek mindjárt. Ábrahám Miklós kollégám siet a segítségünkre, úgyhogy pillanatok kérdése, és átveszi tőlem a szót a mikrofont a stúdiót. Aztán viszont jövök vissza, és hozom nektek ismételten a legjobbakat. Mindjárt indul a hírek után a Sláger Plusz negyedik felvonása. Mutatom, hogy mivel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Lakokos,
1: FM-en, interneten és mobilon, Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Enyhetelet jósolnak a klimatológusok, és októberben is jöhet még hőhullám. Lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazási szakasza. A Románia nincs az első 30-ban a világ legboldogabb országainak raksorában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ezen a télen a sarki örvény és az El Niño jelenség is befolyásolhatja az időjárás alakulását Európában. Az első előrejelzések arra utalnak, hogy a tél első fele Európa nagy részén enyhébb lehet, és csapadékos. Mindezek előtt viszont az októberi hónap is hozhat még meglepően meleget. A középtávú előrejelzések európai központjának adatai szerint a tél első fele enyhébb lehet Európa nagy részén. Közép-Európában pedig a megszokottnál több csapadék várható. Az átlag feletti csapadék mennyiség jó hír az aszállyal küzdő régiókban élőknek. A klimatológusok ugyanakkor azt is kihangsúlyozzák, hogy még túl korai végleges következtetéseket levonni a következő hónapok időjárásáról. Lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazási szakasza. A 39 benevezett projektre 3363 voks érkezett. A legtöbb szavazatot a zöld területek kialakítását és bővítését célzó kezdeményezések kapták. Az online szavazási szakaszban a legtöbb voksot a Pecepatak menti zöld folyosók kialakítására benyújtott projekt kapta. A második helyen végzett az Onestilor utcai zöld folyosó megújítása. A harmadik legtöbb szavazatot a Júliumáni utcára tervezett 100 fából álló új zöld folyosó kapta. A negyedik pedig a Várad szülős egykori temetőjében állítandó emlékfal felállítása lett. A részvételi költségvetés programja ezzel nem zárult le. Következik a személyes szavazási szakasz, amely azoknak a nagyváradiaknak is lehetőséget ad, akik nem voksoltak online. Ezért a Városháza ügyfélfogadó termében egy urnát helyeztek ki, ahol szavazólapokat is biztosítanak. A személyes szavazásra a város különböző negyedeiben szervezett találkozókon is lehetőség lesz. Finnország, Izland és Dánia foglalják el az első három helyet a világ legboldogabb országainak rangsorában. Meglepetésszerűen egy háborúban álló állam bejutott a top 10-be, miközben Románia a 34. helyen végzett. A rangsor meglepetése a 8. helyen tűnik fel, amelyet Izrael foglal el. Meglepőnek tűnhet, figyelembe véve, hogy az ország háborúban áll. A jelentés ugyanakkor nem azt méri, hogyan érzik magukat az emberek egy adott pillanatban, hanem azt, hogy miként értékelik az életüket összességében. Az országok közötti különbségek értelmezéséhez a kutatók olyan tényezőket is figyelembe vesznek, mint az egyfőre jutó bruttó hazai termék, az egészségben eltöltött várható élettartam, a társadalmi támogatottság, a saját döntések meghozatalának szabadsága, a nagy lelkűség és a korrupció érzékelése.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon sok napsütésben van részünk, a csúcshőmérséklet napközben 24, éjjel pedig 10 fok körül alakul. Csapadék nem várható, de futó záporok, zivatarok kialakulhatnak, a szél pedig helyenként megélénkülhet. Számottevő fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, ugyanakkor a hőingás miatt az érzékenyebbeknél fejfájás, fáradtság vagy bágyadtság jelentkezhet.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. közlekedési információk.
0: Október 4-ig lezárták a 190-es megyei út és az egyes országút közötti összekötő utat. A korlátozás alól kivételt képez a Komáú telephelyéhez vezető szakasz, illetve az egyes országút felől azoknak a cégeknek a járművei, amelyek közvetlenül a körforgalom kijárata közelében működnek, továbbra is behajthatnak a vasúti átjáró előtti telephelyekre. A korlátozás idején az 5 tonnánál kisebb megengedett össztömegű járművek a 190-es megyei út, Bors, egyes országút útvonalon kerülhetnek. Az 5 tonnánál nehezebb járművek számára pedig a 190-es megyei út, Bihar-Püspöki, 19-es országúti körforgalom, Nagyszántói út, DEX16 körgyűrű, egyes országúti körforgalom útvonalat jelölték ki, és ugyanez az útvonal érvényes az ellenkező irányban is. A vasúti infrastruktúra korszerűsítését célzó munkálatok miatt forgalomkorlátozást vezettek be november 25-ig a Drágosvodi úton a vasúti felüljáró környékén. A forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A Szeleusúri utca felől Kolozsvár irányába tartó járművek a vasúti híd közelében a külső forgalmi sávon közlekedhetnek. A Kolozsvár felől a városközpont irányába érkező forgalmat pedig a Drágosvodi út felszabadult szemközti sávjába terelik. Nem megszokás közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: És akkor kezdődik a Sláger Plusz utolsó 4. órája szerdán, szeptember 30-án. Szuper a hangulat, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, jó a csapat, és hála azért, hogy a Plusz FM-et választottátok, és hallgatjátok Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját. A mikrofonnál még mindig ebben a 60 percben is kesérű Tomi. Tartsatok velem, szó lesz majd arról, hogy megváltozik a YouTube. Aztán ezen kívül mindig vannak még nálam fontos infók, helyi aktualitások is természetesen, úgyhogy figyeljetek, füleljetek, és hát a jó zenék, amelyek pedig már is pörögnek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Ez már a Sláger 14. órája szeptember 30-án, a hónap utolsó napján, itt a Plusz FM-en szerdán. Hát kérem szépen a figyelmeteket, ugyanis a kis jövedelmű családok és egyedül élők a 2026-2027-es téli szezonban is igényelhetnek támogatást a lakás fűtési költségeire. Nem tudom, hogy tudtátok-e. A támogatási időszak november 1-től 2027. március 31-ig tart. A támogatás összege pedig elsősorban a háztartási jövedelmétől, és attól függ, hogy milyen módon fűtik a lakást, ugye távhő, földgáz, elektromos áram vagy szilárd tüzelőanyag. A támogatást a 2021/226-os törvény alapján azok a családok és egyedül élő személyek kaphatják meg, akiknek a jövedelme nem halad meg egy meghatározott összeg határt. Családok esetében az egyfőre jutó havi nettó átlag jövedelem legfeljebb 1386 lej lehet, míg az egyedül élők esetében a felső határ 2053 lej. A jövedelem kiszámításakor a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett bevételeket veszik figyelembe. A támogatások mértéke egy nagyon alacsony jövedelmű villannyal fűtő háztartás esetében akár 500 lej is lehet. Gázfűtésnél legfeljebb 250 lej, tűzifa és más szilárd tüzelőanyag esetében pedig legfeljebb 320 lej járhat. A támogatásért városunkban a Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatósághoz kell benyújtani a kérelmet és a saját felelősségre tett nyilatkozatot november elejétől. Az igazgatóság október végén kezdi el kiosztani a szükséges formanyomtatványokat, és ekkor teszi közzé a szükséges dokumentumok listáját is. Nehogy lemaradjatok róla. Köszönöm szépen, én megosztom nektek a jó zenéket.

0: És akkor még közlekedjünk egyet itt a Sláger Pluszban. Az Onestilor utcai közúti aluljáró várhatóan október végéig elkészülhet és forgalomba is helyezhetik. Az alagút célja, hogy gördülékenyebbé tegye a közlekedést a belváros és a körgyűrű közötti tengelyen, az Ősi negyedben, valamint az Aradi út és a Szobáta híd közötti útszakaszon. A beruházás miatt 2025. szeptemberében lezárt munkaterület megnyitása óta nehézkesebb a közlekedés az Aradi út és a Szobáta híd között. Csúcsidőben mindkét irányban torlódások alakulnak ki a Tudor Vladimirescu utcán. A forgalmat a Várkőlői és a Simeon Bernucci utcák kereszteződésénél kialakított körforgalom is lassítja, amely a Decsevál-Sugár út kereskedelmi övezete felé biztosítja a hozzáférést. Jelenleg a városból kifelé tartók az Onestilor utcán és az Alexandru Kazaban út kereszteződésénél kerülik meg az aluljárót, így az ottani körforgalom is zsúfoltabb. Az ellenkező irányból érkezők pedig a Mestersugáridor vagy a Várkőlői utcán közlekednek. Nem megszokásból tegyétek, ez nagyon fontos, mindenkinek baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. És tisztán a világot.
1: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
3: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
4: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Plusz negyedik órájában is van témánk, természetesen nem hagylak benneteket unatkozni. A YouTube-ot fogjuk majd meglátogatni, ami megváltozik a jövőben, hogy hogyan az kiderül. Hamarosan annyit nyilván elárulhatok előjáróban, hogy köze van hozzá a mesterséges intelligenciának. Hát manapság már mihez nincs, ugyebár, ugye? Hát hál' Istennek nálunk például a slágerekhez és a magyar kedvencekhez hozzá sem nyúlhat. Ezeket mi válogatjuk nektek, figyeljetek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM. Ez a Plusz

A YouTube lesz a főszerepben itt a Sláger Plusz negyedik órájában. Hát kérem szépen, unjátok már esetleg, amit a platform feldob nektek, és szívesen átrendeznétek a saját algoritmusotokat. A világ legnagyobb videó megosztója most végre megadja a lehetőséget, hogy ne csak passzív szemlélője, de alkotója is legyünk a hírfolyamoknak. A YouTube bejelentette a legújabb mesterséges intelligenciával működő Custom Feed nevezetű funkcióját. A lényeg rendkívül egyszerű. A jövőben nem kell kizárólag a korábbi kattintásainkra és a titokzatos algoritmusra hagyatkoznunk. Elegendő lesz egy egyszerű szöveges utasítással, vagyis egy prompttal leírnunk, hogy éppen mihez van kedvünk. Legyen mondjuk az egy intenzív edzős videó, akciófilmes zenével, vagy rövid, de mélyreható tudományos elméletek, vagy mondjuk nyugtató főzős tartalmak a 90-es évekből. Az AI pillanatok alatt összerakja a személyre szabott videófolyamot. Ráadásul a felhasználók több ilyen egyedi AI hírfolyamot is elmenthetnek majd, így teljesen külön választhatják a tanuláshoz, a szórakozáshoz, vagy éppen a kikapcsolódáshoz szánt tartalmakat. Hát a nagy kérdés, hogy vajon ez a lépés végleg lebontja a jól ismert szűrőbuborékokat, vagy még inkább beszorít minket a saját ízlésünkbe. Ezt mindenki döntse el saját maga. Én megmondom őszintén, nem biztos, hogy az AI-ra fogok hagyatkozni a jövőben. Hát inkább magam döntöm el, hogy mi az, amit szeretnék nézni, hallgatni, inkább én válogatom át kézzel. Valószínűleg a fiatalabb generáció lesz arra vevő, hogy ők egy prompttal, egy szöveggel ugye megadják a mesterséges intelligenciának az instrukciót, az meg hát kiszolgálja őket. De mindenképpen érdekes azért, hogy merre felé halad a világ, ugye? Mi például pontosan előre itt a Plusz FM-en a legnagyobb kedvencekkel.

0: Itt a vége. Nagyon szépen köszönöm szerdán, hogy együtt rádióztunk a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában és a Sláger Pluszban természetesen az elmúlt 4 órában. Keserű Tomi voltam vagyok és leszek, nektek további jó rádiózást kívánok, én viszont megyek, de a jó hír, hogy találkozunk holnap csütörtökön, kispénteken a szokott helyen és időben. A folytatásban hamarosan érkeznek a hírek Ábrahám Miklóstól, aztán pedig startol egy újabb zenei óra, hogy mivel? Ezzel a dallal. Hello mindenkinek!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A jó hírt közölt a pénzügyminiszter azok számára, akik nyugdíjemelésben reménykednek. Ezrével szűntek meg a kereskedelemmel, járműszereléssel és építkezéssel foglalkozó cégek. Nem fogynak az okostelefonok. Világszerte 11%-kal estek az eladások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Már jövő év elejétől emelkedhetnek a nyugdíjak, jelentette ki Alexandru Nazare, ügyvivő pénzügyminiszter. A tárcavezető, aki a leendő kormányban ugyanezt a tisztséget töltheti be, parlamenti meghallgatása után jelentette be a jó hírt. Nazare kijelentette, a nyugdíjak indexálása már a jövő év első hónapjától megvalósítható, de óvatosnak kell lenni, és a jövő évi költségvetési tervezeten kell alapulnia. Arra a kérdése, miszerint garantálható-e, hogy jövőre nem emelkednek az adók, Nazare kijelentette, erről a 2027-es költségvetés kidolgozásakor lehet érdemben beszélni. Hozzátette, hogy a jövő évi büdzsé 2026-hoz képest jelentős többletterhelésnek lesz kitéve, ezért a részleteiről valamennyi párttal egyeztetni kell. Ugyanakkor hangsúlyozta, jelenleg nem számolnak az ÁFA 2027-es emelésével. Közel 53 ezer vállalkozást töröltek az év első 7 hónapjában a romániai cégjegyzékből. 3,5%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. Derül ki az Országos Cégnyilvántartási Hivatal adataiból. A legtöbb céget Bukarestben törölték. Tevékenységi terület szerinti bontásban a legtöbbjük kereskedelemmel, járműjavítással, építkezésekkel, tudományos és műszaki tevékenységgel, illetve szállítmányozással és raktározással foglalkozott. Bihar megyében 2217 vállalkozás zárta be végleg a kapuit, ami egy komoly 3%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. Világszerte 11%-kal kevesebb okostelefont vásároltak idén, mint 2025 azonos időszakában. Derül ki egy globális gazdasági tanácsadó cég tanulmányából. A kereslet csökkenésének fő oka a termékek drágulása. Főleg az olcsónak számító és a középkategóriás telefonok ára nőtt. Ugyanakkor a cégek árpolitikája között is voltak különbségek. A drágulás annak a következménye, hogy a világpiacon nagyon nagy a kereslet a memória csippek iránt. Ezért a gyártók emelték az árakat, amit a telefongyártók többsége áthárított a vásárlókra. A piaci adatok azt mutatják, hogy ez az üzletpolitika megbosszulta magát. Az elemzők arra számítanak, hogy a harmadik és a negyedik negyedévben tovább csökkennek az eladások. Éves szinten a globális piac további zsugorodását jósolják.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Plusz FM. Reklám. A Banka Transilvánia bemutatja az Oradia Festivalt. Négy színpad a város szívében, látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon, Asaf Avidan, velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett, lenyűgöző utcai előadások, fénysóa a Sebeskörösön, drónsó és tűzijáték. Oradia Festival, október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Oradia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
0: Itt a Plusz

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre kisebb lakások épülnek Romániában, miközben az ingatlanárak emelkednek. Ellenben a komfortszintre és a felszereltségre jelentős hangsúlyt helyeznek a vásárlók. Mostantól szigorúbb uniós szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a cégek termékeik és működésük környezeti hatásáról. Aggasztó jelentés látott napvilágot Romániáról. A 18 és 24 év közötti hazai fiatalok 23%-a nem dolgozik és nem is tanul. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre kisebb lakások épülnek Romániában, miközben az ingatlanárak emelkednek. Írja a Profit.ro. 2023 és 2026 között országosan átlagban 5%-kal csökkent az eladásra kínált új építésű lakások hasznos alapterülete. Miközben a lakások kisebbek lettek, az árak gyors ütemben emelkedtek. Ez némileg ellensúlyozza, hogy az új építésű ingatlanok egyre komfortosabbak. 2023-ban az új lakások mindössze 46%-ában volt padlófűtés. Idén azonban ez az arány már közel 80%. A felszereltségük is jobb, mint korábban. A légkondicionáló szinte már alapnak számít. A luxus iránt is nőtt az igény. Az új lakások 16%-a ugyanis olyan épület együttesben található, amelyhez úszómedence tartozik. A hangsúly a lakhatási minőségre került. Az új projektek a méretet jobb ergonómiával, a számlákat csökkentő magasabb energetikai hatékonysággal, modern felszereltséggel és a közösségi terekre fektetett hangsúllyal kompenzálják. Mostantól szigorúbb uniós szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a cégek termékeik és működésük környezeti hatásáról. A zöld vagy környezetbarát jelzőt csak akkor használhatják, amennyiben azt bizonyítani tudják. Ha pedig jövőbeli környezetvédelmi vállalást tesznek, konkrét célokat és nyilvános tervet is fel kell mutatniuk. Az új előírás nem helyettesíti a biotanúsítást, és a biojelzés sem jelent mindenre kiterjedő garanciát. A cégek persze továbbra is beszélhetnek termékeik valós környezeti előnyeiről, de állításaikat igazolniuk kell. Ha például csak a csomagolás egy része újra hasznosított, nem nevezhetik az egész terméket környezetbarátnak. Az olyan jelzőkhöz, mint a zöld vagy a környezetbarát, elismert környezeti teljesítményt kell igazolniuk. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet jelentése szerint a 18 és 24 év közötti romániai fiatalok csaknem egynegyede nem áll alkalmazásban, és semmilyen oktatásban vagy szakképzésben nem vesz részt. Ez a mutató jelentősen meghaladja az OECD országok átlagát, ahol a legfeljebb 24 éves felnőttek mindössze 14%-a tartozik ebbe a kategóriába. A foglalkoztatásból és a képzésből kimaradó fiatalok komoly szakpolitikai aggodalomra adnak okot, mivel az ebben a korban megtapasztalt tartós inaktivitás hosszantartó negatív hatással lehet a későbbi szociális és gazdasági életútra. A dokumentum arra is rávilágít, hogy az oktatási végzettség szinte történelmi csúcsot ért el, mivel egyre többen szereznek felsőfokú képesítést. Mindezek ellenére Romániában a diplomások aránya elmarad a nemzetközi átlagtól. Mindössze 19%-ot tesz ki, még a középfokú végzettségűeké eléri az 56%-ot.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 3,96 literes Persil Gel 58 lej 99 bani, a 269 ml-es Glade Spray Patron 13 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsúlyi út 10A alatt.
1: A Banka Transilvánia bemutatja az Orádia Fesztivált. Négy színpad a város szívében. Látványos koncertek és felejthetetlen élmények. Első alkalommal Nagyváradon Asaf Avidan. Velük együtt Andra, Smiley, Mira, Poszkító és még sokan mások. Légi színházi előadások a Szent László tér felett. Lenyűgöző utcai előadások. Fénysó a Sebeskörösön. Drónsó és tűzijáték. Orádia Fesztivált. Október 9-11. A rendezvény Nagyvárad polgármesteri hivatala és a Visit Orádia szervezi. További részletek az oradiafestival.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz

0: Minden hétköznap este 8-tól csak a Plusz FM-en. Zenevonal. Csak magyar zenékkel.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok ő.

0: Egyetemen, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egy hetelet jósolnak a klimatológusok, és októberben is jöhet még hőhullám. Lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazási szakasza. A Románia nincs az első 30-ban a világ legboldogabb országainak rangsorában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ezen a télen a sarki örvény és az El Niño jelenség is befolyásolhatja az időjárás alakulását Európában. Az első előrejelzések arra utalnak, hogy a tél első fele Európa nagy részén enyhébb lehet és csapadékos. Mindezek előtt viszont az októberi hónap is hozhat még meglepően meleget. A középtávú előrejelzések európai központjának adatai szerint a tél első fele enyhébb lehet Európa nagy részén. Közép-Európában pedig a megszokottnál több csapadék várható. Az átlag feletti csapadék mennyiség jó hír az aszállyal küzdő régiókban élőknek. A klimatológusok ugyanakkor azt is hihangsúlyozzák, hogy még túl korai végleges következtetéseket levonni a következő hónapok időjárásáról. Lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazási szakasza. A 39 benevezett projektre 3363 voks érkezett. A legtöbb szavazatot a zöld területek kialakítását és bővítését célzó kezdeményezések kapták. Az online szavazási szakaszban a legtöbb voksot a Pecepatak menti zöld folyosó kialakítására benyújtott projekt kapta. A második helyen végzett az Onestilor utcai zöld folyosó megújítása. A harmadik legtöbb szavazatot a Júliumáni utcára tervezett 100 fából álló új zöld folyosó kapta. A negyedik pedig a Váradszülős egykori temetőjében állítandó emlékfal felállítása lett. A részvételi költségvetés programja ezzel nem zárult le. Következik a személyes szavazási szakasz, amely azoknak a nagyváradiaknak is lehetőséget ad, akik nem voksoltak online. Ezért a Városháza ügyfélfogadó termében egy urnát helyeztek ki, ahol szavazólapokat is biztosítanak. A személyes szavazásra a város különböző negyedeiben szervezett találkozókon is lehetőség lesz. Finnország, Izland és Dánia foglalják el az első három helyet a világ legboldogabb országainak rangsorában. Meglepetésszerűen egy háborúban álló állam bejutott a top 10-be, miközben Románia a 34. helyen végzett. A rangsor meglepetése a 8. helyen tűnik fel, amelyet Izrael foglal el. Meglepőnek tűnhet, figyelembe véve, hogy az ország háborúban áll. A jelentés ugyanakkor nem azt méri, hogyan érzik magukat az emberek egy adott pillanatban, hanem azt, hogy miként értékelik az életüket összességében. Az országok közötti különbségek értelmezéséhez a kutatók olyan tényezőket is figyelembe vesznek, mint az egyfőre jutó bruttó hazai termék, az egészségben eltöltött várható élettartam, a társadalmi támogatottság, a saját döntések meghozatalának szabadsága, a nagylelkűség és a korrupció érzékelése.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A jó hírt közölt a pénzügyminiszter azok számára, akik nyugdíjemelésben reménykednek. Ezrével szűntek meg a kereskedelemmel, járműszereléssel és építkezéssel foglalkozó cégek. Nem fogynak az okostelefonok. Világszerte 11%-kal estek az eladások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Már jövő év elejétől emelkedhetnek a nyugdíjak, jelentette ki Alexandru Nazare, ügyvívő pénzügyminiszter. A tárca vezető, aki a leendő kormányban ugyanezt a tisztséget töltheti be, parlamenti meghallgatása után jelentette be a jó hírt. Nazare kijelentette, a nyugdíjak indexálása már a jövő év első hónapjától megvalósítható, de óvatosnak kell lenni, és a jövő évi költségvetési tervezeten kell alapulnia. Arról kérdése, miszerint garantálható-e, hogy jövőre nem emelkednek az adók, Nazare kijelentette, erről a 2027-es költségvetés kidolgozásakor lehet érdemben beszélni. Hozzátette, hogy a jövő évi büdzsé 2026-hoz képest jelentős többletterhelésnek lesz kitéve, ezért a részleteiről valamennyi párttal egyeztetni kell. Ugyanakkor hangsúlyozta, jelenleg nem számolnak az ÁFA 2027-es emelésével. Közel 53 ezer vállalkozást töröltek az év első 7 hónapjában a romániai cégjegyzékből. 3,5%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. Derül ki az Országos Cégnyilvántartási Hivatal adataiból. A legtöbb céget Bukarestben törölték. Tevékenységi terület szerinti bontásban a legtöbbjük kereskedelemmel, járműjavítással, építkezésekkel, tudományos és műszaki tevékenységgel, illetve szállítmányozással és raktározással foglalkozott. Bihar megyében 2217 vállalkozás zárta be végleg a kapuit, ami egy komoly 7,3%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. Világszerte 11%-kal kevesebb okostelefont vásároltak idén, mint 2025 azonos időszakában. Derül ki egy globális gazdasági tanácsadó cég tanulmányából. A kereslet csökkenésének fő oka a termékek drágulása. Főleg az olcsónak számító és a középkategóriás telefonok ára nőtt. Ugyanakkor a cégek árpolitikája között is voltak különbségek. A drágulás annak a következménye, hogy a világpiacon nagyon nagy a kereslet a memória csippek iránt. Ezért a gyártók emelték az árakat, amit a telefongyártók többsége áthárított a vásárlókra. A piaci adatok azt mutatják, hogy ez az üzletpolitika megbosszulta magát. Az elemzők arra számítanak, hogy a harmadik és a negyedik negyedévben tovább csökkennek az eladások. Éves szinten a globális piac további zsugorodását jósolják.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre kisebb lakások épülnek Romániában, miközben az ingatlanárak emelkednek. Ellenben a komfortszintre és a felszereltségre jelentős hangsúlyt helyeznek a vásárlók. Mostantól szigorúbb uniós szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a cégek termékeik és működésük környezeti hatásáról. Aggasztó jelentés látott napvilágot Romániáról. A 18 és 24 év közötti hazai fiatalok 23%-a nem dolgozik és nem is tanul. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre kisebb lakások épülnek Romániában, miközben az ingatlanárak emelkednek. Írja a Profit.ro. 2023 és 2026 között országosan átlagban 5%-kal csökkent az eladásra kínált új építésű lakások hasznos alapterülete. Miközben a lakások kisebbek lettek, az árak gyors ütemben emelkedtek. Ez némileg ellensúlyozza, hogy az új építésű ingatlanok egyre komfortosabbak. 2023-ban az új lakások mindössze 46%-ában volt padlófűtés, idén azonban ez az arány már közel 80%. A felszereltségük is jobb, mint korábban. A légkondicionáló szinte már alapnak számít. A luxus iránt is nőtt az igény. Az új lakások 16%-a ugyanis olyan épület együttesben található, amelyhez úszómedence tartozik. A hangsúly a lakhatási minőségre került. Az új projektek a méretet jobb ergonómiával, a számlákat csökkentő magasabb energetikai hatékonysággal, modern felszereltséggel és a közösségi terekre fektetett hangsúllyal kompenzálják. Mostantól szigorúbb uniós szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a cégek termékeik és működésük környezeti hatásáról. A zöld vagy környezetbarát jelzőt csak akkor használhatják, amennyiben azt bizonyítani tudják. Ha pedig jövőbeli környezetvédelmi vállalást tesznek, konkrét célokat és nyilvános tervet is fel kell mutatniuk. Az új előírás nem helyettesíti a biotanúsítást, és a biojelzés sem jelent mindenre kiterjedő garanciát. A cégek persze továbbra is beszélhetnek termékeik valós környezeti előnyeiről, de állításaikat igazolniuk kell. Ha például csak a csomagolás egy része újra hasznosított, nem nevezhetik az egész terméket környezetbarátnak. Az olyan jelzőkhöz, mint a zöld vagy a környezetbarát, elismert környezeti teljesítményt kell igazolniuk. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet jelentése szerint a 18 és 24 év közötti romániai fiatalok csaknem egynegyede nem áll alkalmazásban, és semmilyen oktatásban vagy szakképzésben nem vesz részt. Ez a mutató jelentősen meghaladja az OECD országok átlagát, ahol a legfeljebb 24 éves felnőttek mindössze 14%-a tartozik ebbe a kategóriába. A foglalkoztatásból és a képzésből kimaradó fiatalok komoly szakpolitikai aggodalomra adnak okot, mivel az ebben a korban megtapasztalt tartós inaktivitás hosszantartó negatív hatással lehet a későbbi szociális és gazdasági életútra. A dokumentum arra is rávilágít, hogy az oktatási végzettség szinte történelmi csúcsot ért el, mivel egyre többen szereznek felsőfokú képesítést. Mindezek ellenére Romániában a diplomások aránya elmarad a nemzetközi átlagtól. Mindössze 19%-ot tesz ki, még a középfokú végzettségűeké eléri az 56%-ot.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plus.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Enyhetelet jósolnak a klimatológusok, és októberben is jöhet még hőhullám. Lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazási szakasza. A Románia nincs az első 30-ban a világ legboldogabb országainak raksorában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ezen a télen a sarki örvény és az El Niño jelenség is befolyásolhatja az időjárás alakulását Európában. Az első előrejelzések arra utalnak, hogy a tél első fele Európa nagy részén enyhébb lehet és csapadékos. Mindezek előtt viszont az októberi hónap is hozhat még meglepően meleget. A középtávú előrejelzések európai központjának adatai szerint a tél első fele enyhébb lehet Európa nagy részén. Közép-Európában pedig a megszokottnál több csapadék várható. Az átlag feletti csapadék mennyiség jó hír az aszállyal küzdő régiókban élőknek. A klimatológusok ugyanakkor azt is kihangsúlyozzák, hogy még túl korai végleges következtetéseket levonni a következő hónapok időjárásáról. Lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazási szakasza. A 39 benevezett projektre 3363 voks érkezett. A legtöbb szavazatot a zöld területek kialakítását és bővítését célzó kezdeményezések kapták. Az online szavazási szakaszban a legtöbb voksot a Pecepatak menti zöld folyosók kialakítására benyújtott projekt kapta. A második helyen végzett az Onestilor utcai zöld folyosó megújítása. A harmadik legtöbb szavazatot a Júliumáni utcára tervezett 100 fából álló új zöld folyosó kapta. A negyedik pedig a Várad szőlős egykori temetőjében állítandó emlékfal felállítása lett. A részvételi költségvetés programja ezzel nem zárult le. Következik a személyes szavazási szakasz, amely azoknak a nagyváradiaknak is lehetőséget ad, akik nem voksoltak online. Ezért a Városháza ügyfélfogadó termében egy urnát helyeztek ki, ahol szavazólapokat is biztosítanak. A személyes szavazásra a város különböző negyedeiben szervezett találkozókon is lehetőség lesz. Finnország, Izland és Dánia foglalják el az első három helyet a világ legboldogabb országainak rangsorában. Meglepetésszerűen egy háborúban álló állam bejutott a top 10-be, miközben Románia a 34. helyen végzett. A rangsor meglepetése a 8. helyen tűnik fel, amelyet Izrael foglal el. Meglepőnek tűnhet, figyelembe véve, hogy az ország háborúban áll. A jelentés ugyanakkor nem azt méri, hogyan érzik magukat az emberek egy adott pillanatban, hanem azt, hogy miként értékelik az életüket összességében. Az országok közötti különbségek értelmezéséhez a kutatók olyan tényezőket is figyelembe vesznek, mint az egyfőre jutó bruttó hazai termék, az egészségben eltöltött várható élettartam, a társadalmi támogatottság, a saját döntések meghozatalának szabadsága, a nagy lelkűség és a korrupció érzékelése.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A jó hírt közölt a pénzügyminiszter azok számára, akik nyugdíjemelésben reménykednek. Ezrével szűntek meg a kereskedelemmel, járműszereléssel és építkezéssel foglalkozó cégek. Nem fogynak az okostelefonok. Világszerte 11%-kal estek az eladások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Már jövő év elejétől emelkedhetnek a nyugdíjak, jelentette ki Alexandru Nazare, ügyvivő pénzügyminiszter. A tárcavezető, aki a leendő kormányban ugyanezt a tisztséget töltheti be, parlamenti meghallgatása után jelentette be a jó hírt. Nazare kijelentette, a nyugdíjak indexálása már a jövő év első hónapjától megvalósítható, de óvatosnak kell lenni, és a jövő évi költségvetési tervezeten kell alapulnia. Arra a kérdése, miszerint garantálható-e, hogy jövőre nem emelkednek az adók, Nazare kijelentette, erről a 2027-es költségvetés kidolgozásakor lehet érdemben beszélni. Hozzátette, hogy a jövő évi büdzsé 2026-hoz képest jelentős többletterhelésnek lesz kitéve. Ezért a részleteiről valamennyi párttal egyeztetni kell. Ugyanakkor hangsúlyozta, jelenleg nem számolnak az ÁFA 2027-es emelésével. Közel 53 ezer vállalkozást töröltek az év első 7 hónapjában a romániai cégjegyzékből. 3,5%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában. Derül ki az Országos Cégnyilvántartási Hivatal adataiból. A legtöbb céget Bukarestben törölték. Tevékenységi terület szerinti bontásban a legtöbbjük kereskedelemmel, járműjavítással, építkezésekkel, tudományos és műszaki tevékenységgel, illetve szállítmányozással és raktározással foglalkozott. Bihar megyében 2217 vállalkozás zárta be végleg a kapuit, ami egy komoly 7,3%-os növekedést jelent az elmúlt évhez képest. Világszerte 11%-kal kevesebb okostelefont vásároltak idén, mint 2025 azonos időszakában. Derül ki egy globális gazdasági tanácsadó cég tanulmányából. A kereslet csökkenésének fő oka a termékek drágulása. Főleg az olcsónak számító és a középkategóriás telefonok ára nőtt. Ugyanakkor a cégek árpolitikája között is voltak különbségek. A drágulás annak a következménye, hogy a világpiacon nagyon nagy a kereslet a memória csippek iránt. Ezért a gyártók emelték az árakat, amit a telefongyártók többsége áthárított a vásárlókra. A piaci adatok azt mutatják, hogy ez az üzletpolitika megbosszulta magát. Az elemzők arra számítanak, hogy a harmadik és a negyedik negyedévben tovább csökkennek az eladások. Éves szinten a globális piac további zsugorodását jósolják.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar keze.

Sláger magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Thank you.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre kisebb lakások épülnek Romániában, miközben az ingatlanárak emelkednek. Ellenben a komfortszintre és a felszereltségre jelentős hangsúlyt helyeznek a vásárlók. Mostantól szigorúbb uniós szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a cégek termékeik és működésük környezeti hatásáról. Aggasztó jelentés látott napvilágot Romániáról. A 18 és 24 év közötti hazai fiatalok 23%-a nem dolgozik és nem is tanul. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre kisebb lakások épülnek Romániában, miközben az ingatlanárak emelkednek. Írja a Profit.ro. 2023 és 2026 között országosan átlagban 5%-kal csökkent az eladásra kínált új építésű lakások hasznos alapterülete. Miközben a lakások kisebbek lettek, az árak gyors ütemben emelkedtek. Ez némileg ellensúlyozza, hogy az új építésű ingatlanok egyre komfortosabbak. 2023-ban az új lakások mindössze 46%-ában volt padlófűtés. Idén azonban ez az arány már közel 80%. A felszereltségük is jobb, mint korábban. A légkondicionáló szinte már alapnak számít. A luxus iránt is nőtt az igény. Az új lakások 16%-a ugyanis olyan épület együttesben található, amelyhez úszómedence tartozik. A hangsúly a lakhatási minőségre került. Az új projektek a méretet jobb ergonómiával, a számlákat csökkentő magasabb energetikai hatékonysággal, modern felszereltséggel és a közösségi terekre fektetett hangsúllyal kompenzálják. Mostantól szigorúbb uniós szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a cégek termékeik és működésük környezeti hatásáról. A zöld vagy környezetbarát jelzőt csak akkor használhatják, amennyiben azt bizonyítani tudják. Ha pedig jövőbeli környezetvédelmi vállalást tesznek, konkrét célokat és nyilvános tervet is fel kell mutatniuk. Az új előírás nem helyettesíti a biotanúsítást, és a biojelzés sem jelent mindenre kiterjedő garanciát. A cégek persze továbbra is beszélhetnek termékeik valós környezeti előnyeiről, de állításaikat igazolniuk kell. Ha például csak a csomagolás egy része újra hasznosított, nem nevezhetik az egész terméket környezetbarátnak. Az olyan jelzőkhöz, mint a zöld vagy a környezetbarát, elismert környezeti teljesítményt kell igazolniuk. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet jelentése szerint a 18 és 24 év közötti romániai fiatalok csaknem egynegyede nem áll alkalmazásban, és semmilyen oktatásban vagy szakképzésben nem vesz részt. Ez a mutató jelentősen meghaladja az OECD országok átlagát, ahol a legfeljebb 24 éves felnőttek mindössze 14%-a tartozik ebbe a kategóriába. A foglalkoztatásból és a képzésből kimaradó fiatalok komoly szakpolitikai aggodalomra adnak okot, mivel az ebben a korban megtapasztalt tartós inaktivitás hosszantartó negatív hatással lehet a későbbi szociális és gazdasági életútra. A dokumentum arra is rávilágít, hogy az oktatási végzettség szinte történelmi csúcsot ért el, mivel egyre többen szereznek felsőfokú képesítést. Mindezek ellenére Romániában a diplomások aránya elmarad a nemzetközi átlagtól. Mindössze 19%-ot tesz ki, még a középfokú végzettségűeké eléri az 56%-ot.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

Csak a legjobbak. Mindig. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Hit the beat and take it to the first level.

0: Ez a Plus FM Nagyvárad. Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.
1: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Enyhetelet jósolnak a klimatológusok, és októberben is jöhet még hőhullám. Lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazási szakasza. A Románia nincs az első 30-ban a világ legboldogabb országainak raksorában. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ezen a télen a sarki örvény és az El Niño jelenség is befolyásolhatja az időjárás alakulását Európában. Az első előrejelzések arra utalnak, hogy a tél első fele Európa nagy részén enyhébb lehet, és csapadékos. Mindezek előtt viszont az októberi hónap is hozhat még meglepően meleget. A középtávú előrejelzések Európai Központjának adatai szerint a tél első fele enyhébb lehet Európa nagy részén. Közép-Európában pedig a megszokottnál több csapadék várható. Az átlag feletti csapadék mennyiség jó hír az aszállyal küzdő régiókban élőknek. A klimatológusok ugyanakkor azt is kihangsúlyozzák, hogy még túl korai végleges következtetéseket levonni a következő hónapok időjárásáról. Lezárult a nagyváradi részvételi költségvetés 2026-os programjának online szavazási szakasza. A 39 benevezett projektre 3363 voks érkezett. A legtöbb szavazatot a zöld területek kialakítását és bővítését célzó kezdeményezések kapták. Az online szavazási szakaszban a legtöbb voksot a Pecepatak menti zöld folyosó kialakítására benyújtott projekt kapta. A második helyen végzett az Onestilor utcai zöld folyosó megújítása. A harmadik legtöbb szavazatot a Júliumáni utcára tervezett 100 fából álló új zöld folyosó kapta. A negyedik pedig a Váradszülős egykori temetőjében állítandó emlékfal felállítása lett. A részvételi költségvetés programja ezzel nem zárult le. Következik a személyes szavazási szakasz, amely azoknak a nagyváradiaknak is lehetőséget ad, akik nem voksoltak online. Ezért a Városháza ügyfélfogadó termében egy urnát helyeztek ki, ahol szavazólapokat is biztosítanak. A személyes szavazásra a város különböző negyedeiben szervezett találkozókon is lehetőség lesz. Finnország, Izland és Dánia foglalják el az első három helyet a világ legboldogabb országainak rangsorában. Meglepetésszerűen egy háborúban álló állam bejutott a top 10-be, miközben Románia a 34. helyen végzett. A rangsor meglepetése a 8. helyen tűnik fel, amelyet Izrael foglal el. Meglepőnek tűnhet, figyelembe véve, hogy az ország háborúban áll. A jelentés ugyanakkor nem azt méri, hogyan érzik magukat az emberek egy adott pillanatban, hanem azt, hogy miként értékelik az életüket összességében. Az országok közötti különbségek értelmezéséhez a kutatók olyan tényezőket is figyelembe vesznek, mint az egyfőre jutó bruttó hazai termék, az egészségben eltöltött várható élettartam, a társadalmi támogatottság, a saját döntések meghozatalának szabadsága, a nagy lelkűség és a korrupció érzékelése.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.